Radio Gaga. Radio Gaga Mureș. Schlagere și muzică nouă.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Kejfadon kívül már refek, vagy csak csisztereg, akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vele.

0: Reklám. Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profil gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
1: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Girosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: A Brikóban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lapradiátor kínálatra, valamint

0: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
3: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
4: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
3: És az új polt meg az erszámok?
4: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
3: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
2: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
5: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz.
2: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
6: Október 17-én Marosvásárhelyen.
2: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
7: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító dzsák, és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Viszonylag enyhe a reggel a dánskörzetünkben, ugyanakkor sokfelé párás, helyenként ködös idővel indult a napunk. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek népsorát a kijelölt miniszterelnök, és vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a román és a magyar labdarúgó válogatott is. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Brüsszel felszólító levelet küldött Romániának és további 17 uniós tagállamnak, amiért nem jelentették be az elektromos energiapiacának szervezésére vonatkozó uniós irányelv teljes körű átültetését. A tagállamoknak július 17-éig kellett átültetniük a szabályokat a nemzeti jogrendbe. A szabályozás többek között előírja a fogyasztók számára az energiaszolgáltató szabad megválasztásának jogát. Az érintett országoknak 2 hónapjuk van válaszolni és orvosolni a feltárt hiányosságokat. Ha a válasz nem kielégítő, a bizottság indoklással ellátott véleményt adhat ki. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murechen. A PNL, az USZIRE és az RMDS által támogatott kabinet 16 minisztériumból állna, és 3 miniszterelnök helyettese lenne. A javasolt miniszterek közül 10 a korábbi Bolozsán kormányban is tisztséget töltöttek be. Az RMDS 3 tárcát kapna. Táncos Barna miniszterelnök helyettesként a mezőgazdaságot, Cseke Attila a fejlesztési tárcát, Ötvös Koppány Bulcsú pedig a kultúrát. kulturális minisztériumot vezetni, az igazságügyi minisztériumot függetlenként Andrea Kiss kapná, a miniszterjelöltek meghallgatása és a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazás a jövő hét elején várható. Leállt az egészségbiztosítási rendszer informatikai platformja. A leállás tegnap este 10 órától hétfő hajnali 2 óráig tart a tervezett karbantartási munkálatok miatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szünetelne az orvosi ellátás vagy a gyógyszerek kiadása. Az egészségügyi szolgáltatók ez idő alatt offline, vagyis a rendszerhez való kapcsolódás nélkül rögzítik az adatokat, amelyet később továbbítanak. Kihirdette az államfő a törvényt, amely eltörli a középiskolák különfelvételi vizsgájának lehetőségét a 9. osztályban jelentkezők számára. A 2023-as tanügyi törvény szeptember 1-től lehetővé tette volna, hogy a középiskolák az országos képességfelmérő után a 9. osztályos helyek legfeljebb felére különfelvételit szervezzenek. A rendelkezés eltörlését a szenátus szeptember 8-án döntőházként megszavazta. A módosítás nyomán az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell meghatároznia a felvételi szabályokat. Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a román labdarúgó válogatott, a trikolórok 2-1-re kikaptak Svédországtól György Hágyi második szövetségi kapitányi időszakának első tétmérkőzésén. A válogatott hétfőn Bosznia-Hercegovina ellen folytatja zárt kapus mérkőzésen. Kikapott a magyar csapat is a Puskás arénában 1 góllal Ukrajnától. A hosszabbításban elszabadultak az indulatok, egy ukrán játékos piros lapot kapott, majd a két csapat játékosai és a kispadok is összekaptak, a lelátóról pedig tárgyakat dobáltak a pályára. A magyarok hétfőn Észak-Írország ellen javíthatnak Belfastban. Viszonylag enyhe a reggeladás körzetünkben, ugyanakkor sokfelé párás, helyenként ködös idővel indult a napunk, ma jellemzően felhős lesz az égbolt, számottevő csapadék nem várható, 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
9: És most...
10: Hoppá, csodálatosan szép jó reggelt mindenkinek. Reméljük, hogy csodálatos reggeletek van itt szombaton, és nem hiába beszélek többes számban, mert hogy Kis Bencével közösen reméljük. Tudjuk, hogy nem szoktátok meg, hogy hétvégén ketten legyünk, ez most így lesz, mert hogy Kürtös Kalács Fesztiválon vagyunk a Dumadubával.
11: Így van, és a mai nap úgy néz ki, hogy kéz a kézben Batman, mint kéz a kézben ketten, Batman, Stimmel, Green. Na mindegy, ne együtt leszünk, az a lényeg. Kezdjük a mai napot Tarány Tamással, most így jó, hanana?
0: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ketten szép az élet, itt a Rádió Gaga hétvégén délután 6 óráig tart műsor folyamunk. A mai annyiban különbözik a többiektől, az általában a hétvégéktől, hogy mint már mondtuk, Bencivel ketten vagyunk, a másik, hogy kint leszünk a Körtöskalás Fesztiválon ma egész nap, ami azt jelenti, hogy mindenféle meghívottakat fogunk majd berángatni a Domadobába, és hozzájuk dobálni néhány érdekes kérdést.
1: Így van az a helyzet, hogy a Körtöskalás, azt hiszem, hogy pont nem rádiós műfaj, mert azt illatolni kellene, kóstolni kellene, enni kell. Te Zsolt, gondoltál arra, hogy menjünk reggelizünk egy kis Körtöskalácsot?
0: De hidd el nekem, hogy hallgatók szerintem a... Hát,
1: fognak utálni?
0: Hát nem csak, de úgy fogják érezni rádión keresztül is, hogy mennyire finom dolgokat fogunk mi itt kóstolni. Remélem, hogy fogunk kóstolni is, nem csak itt beszélünk róla. Azaz remélem, hogy a behívott hűrtős kalács sütők hoznak magukkal valami kóstolót. Remélem, hogy hallják.
1: Így van. Na most tartunk egy kis zenészünetet. Adele jön a Rolling in the Deep-el, illetve már szól a háttérben.

0: Hétvégén azért rendkívüli figyelmet fordítunk a különböző eseményekre, főleg a névnaposokra. Ne feledkezzetek meg Ciprián, Cipriána, Damján, Dániel, Kozima, Kozma, Özséb nevű ismerősötöket. Köszönöm, nekem egy sincs.
1: Legfontosabb a Justina, hiszen ma Justina névnapja van, ez a kiemelt az egészből. Latin eredetű a Justin férfi név női párja. Gondolom azért, hogy Justicia a Justinból egy kicsit áthallatszik, románul nyilván igazságosat jelent. Isten éltessen, nem csak a mi nevünkben, a teljes szerkesztőség nevében, és...
0: Ja, hogyan a Justin?
1: És a születésnaposokról se feledkezzünk.
0: És azokról sem, akiknek esetleg mondjuk valamilyen évfordulójuk van, például házassági, őket is mondjuk, hogy köszöntsük a most következő összöntjük Olivia Rodrigo slágerrel.
1: Egy butadalt választottunk konkrétan nektek. De nem baj, a puszi két oldalra megy, a férfiakat pedig most egy telefon, nem telefonos, egy rádiós kézrázással intézzük el, igen. Szóljon Olivia Rodrigo.

0: Nekem valamiért kimaradt a Bartók Béla életrajzából az, hogy ő New Yorkban hunyt el.
1: Baga.
0: Pedig egyébként azt tudtam, hogy New Yorkban élt. Nem tudom, miért gondoltam úgy, hogy Magyarországon.
1: Sőt, magával cipelte Marosvásárhelyi feleségét is.
0: Így van. Hát az az igazság. Egyébként jó az ő életrajza. Ugye 899-ben kerül Budapestre a Zeneakadémiára, és megismerkedik nem kisebb személyen, mint Kodály Zoltánnal. Hát ugye életre szóló szakmai barátságot, és hát én azt mondom, hogy barátságot elsősorban. A szakma az a más. Nyilván az egy olyan dolog, ami mentén beszélgettek, de hát azért érdekes az ő életrajza.
1: Érdekes még az is, hogy ő azért elég sokat járt kelt Erdély szerte, és jövőben többféle Bartók évforduló is lesz. Reméljük a legjobbakat. Én például tudok egyről, de azt még nem árulhatom el. Majd elárulhatok, hogy Székelyföld szerte fognak megemlékezni egy igen csak izgalmas Bartók Béla, ha is mondjam, emlékről.
0: Lesz itt sok minden. Egyébként azt tudtam, hogy a halálát leukémia okozta, és az a szomorú, hogy így visszatekintve arra gondolsz, hogy ezt ma már egész jól tudnák gyógyítani. Hosszabb élete, hosszabb karriere lett volna. Nem mondom, hogy most Bartók Bélát fogunk játszani, mert talán nem fér bele a zenei profilunkba, de ha van otthon ilyenetek, akkor miért ne?
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark

0: Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
2: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői biztos.

0: Szerzői Halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
2: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
5: ismét lágerek,

0: nem lepett meg senkit az, hogy az ősz az úgy bekacsintott, hogy kb. Pont a naptári ősznek, a, vagy bocsánat, a meteorológiai ősznek, vagy csillagászati ősznek a kezdetén, mert hogy az elmúlt napok azért eléggé csípősek voltak, a következők sem lesznek annyira mások, melegebb lesz, de...
1: Hát ez a reggeli, ugye attól függ, hogy honnan hallgattok, Maros megye általában melegebb, tehát ott ilyen 10 fokos körülbelül az éjszakai hőmérséklet. Gyergyóról szerintem nem kell mondjuk egyik hallgatónak se, hogy hidegebb rózón, ott ilyen 3 fokok vannak, 6 fokok, attól függ. Az a durva, hogy a többi az meg ilyen 5-6 körül mozog. Az a durva, hogy ahány előrejelzést néztem, teljesen mindegy, hogy melyiket nézzük, különböző értékeket mutat.
0: Így van, de is az értékekről beszélünk. Ha minden igaz, akkor Sepsiszentgyörre visszajön az esős idő jövő hét elején. De a hétvége az jó időben fog telni. Felhőségbolt mellett több helyen egyébként ködöt jeleznek elő, úgyhogy ezt főleg azoknak mondjuk, akik autóval készülnek közlekedni hosszabb távra. Székelyföld szerte, sőt adáskörzetünk területén a hétvége az olyan ködös lesz.
1: Azt is hozzá kell tenni, hogy a következő hétre nagyjából visszamelegedést látok legalább két platformon, másik kettőn pedig hűlést, úgyhogy nem tudok igazságot tenni.

0: Reméljük, hogy a híradósunk tehetségesebb meteorológus, mint mi magunk voltunk nemrég. Azért mi szeretjük rádióban ezt elmondani. Nagyon szeretjük azt a kifejezést, hogy változékony időjárásra kell számítani adáskörzetünk területén.
1: De ez nem változékony, ez a franc tudja, hogy milyen időjárás.
0: Ez a fogalmunk nincs, milyen időjárás lesz. Valószínűleg őszies, meg felhős, erre kell számítanotok. Ennyit akartunk beszélni az időjárásról ma reggel, a többit hagyjuk tényleg a híradóra, ami most következik a legfrissebb hírekkel, mi pedig jövünk vissza.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám.
4: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárátszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet. 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
8: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Viszonylag enyhe a reggeladás körzetünkben, ugyanakkor sokfelé párás, helyenként ködös idővel indult a napunk. Három RMDSZ-es miniszter szerepel a kijelölt miniszterelnök kabinetjében, és nyilvánossá tette a kormány az állami vállalatok vezetőinek fizetésére és tisztségeire vonatkozó adatokat. Szép reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Hagyta a Nemzeti Liberális Párt az USZIRÉ és az RMDSZ vezetősége a Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kabinet 16 minisztériumból és 3 miniszterelnök helyettesből állna, utóbbiak a 3 pártot képviselnék, és minisztériumot is vezetnének. A miniszterjelöltek közül 10 a Bolozsán kabinetnek is tagjai voltak. A kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát ma terjesztik a parlament elé. Az NMDS támogatja a Siegfried Murasán vezette kormány beiktatását és vállalja a kormányzati részvételt. Erről döntött a szövetségi állandó tanács. A szövetség Cseke Attilát a fejlesztési minisztérium, Ötvös Koppány Bulcsút a kulturális minisztérium élére, Táncos Barnát pedig miniszterelnök helyettesnek és a mezőgazdasági minisztérium élére javasolja. Az NMDS szerint Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége. Több mint 4,2 millió lei értékben szabott ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság ezen a héten. A hatóság 965 bírságot rót ki, és 820 figyelmeztetést adott ki. Több mint 110 ezer lei értékű, nem megfelelő terméket végleg kivontak a forgalomból. Több mint 330 ezer lei értékű áru értékesítését pedig ideiglenesen leállították. Az ellenőrök többek között romlott vagy lejárt élelmiszereket, hiányzó engedélyeket és nem megfelelő tárolási, illetve higiéniai körülményeket találtak. Nyilvánossá tette a kormány az állami vállalatok vezetőinek fizetésére és tisztségeire vonatkozó adatokat. A guvernanta.gov.ro platform 121 állami cég vezetőségéről közöl információkat és több mint 1350 nyilvános dokumentumot, köztük önéletrajzokat és szerződéseket is elérhetővé tesz. Az adatok szerint egyes vezetők több állami vállalatnál is tisztséget töltenek be, így havi jövedelmük meghaladhatja a 100 ezer lejt. 36 vezető havi 50 és 100 ezer lei közötti, 115 személy pedig 25 és 50 ezer lei közötti jövedelmet kap. További 370 vezető havi bevétele legfeljebb 25 ezer lei. A kormány szerint a kezdeményezés célja az állami vállalatok működésének és a vezetői javadalmazásának átláthatóbbá tétele. Megkezdte négy napos franciaországi látogatását 14. Leó pápa. Az egyházfő tegnap a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt. Az Elizé palotában és az UNESCO központjában is hangsúlyozta, az új technológiáknak az ember szolgálatában kell maradniuk, és nem válhatnak az uralom vagy az igazságtalanság eszközévé. A pápa szerint miközben egyre gyakrabban tulajdonítunk intelligenciát a számítógépes rendszereknek, megfeledkezünk az emberi méltóságról. Úgy fogalmazott, ha el akarjuk kerülni, hogy a gépek paradicsomában elveszítsük emberségünket, az embereket etikai ítélőképességre kell nevelni. Viszonylag enyhe a reggel adás körzetünkben, ugyanakkor sokfelé párás, helyenként ködös idővel indult a napunk, ma jellemzően felhős lesz az égbolt, számottevő csapadék nem várható, 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
14: És most...
1: Egy újabb órát nyitunk meg itt a hétvégén, ezúttal nem szólóban, hanem párosan vagyunk, Zsolt és Bence, azaz Bészabó Zsolt és Kis Bence a mikrofonok mögött. Egyébként ma Dumadubából fogunk jelentkezni nem sokára, Kürtös Kalács Fesztivál zajlik Sepsiszentgyörgyön, aki teheti, az jöjjön és kóstoljon Kürtös Kalácsot, mert érdemes.
15: Mondok jobban, találkozzatok velünk. Hát ez olyan, mint egy ilyen, is mondjam, megszaggatott vagányvágány, vagy szétszaggatott vagányvágány, de mégsem az. Jól van, tartsatok velünk, és a TNT-vel jön az ugye itt alszom.
14: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Értekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

élve. A világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Snap.
1: Micsoda kalendáriumi eseményeink vannak. Nekem őszintén azért fontos, mert a közlekedésnek a legkellemetlenebb, de egyben leghatékonyabb változatát egyértelműen a repülőben látom. És mondom nektek a statisztikát, hogy 53 évvel ezelőtt, 1973-ban először szállt fel az a jellegzetes ilyen görbített csőrű repülőgép, a Concorde. Nem nagyon látunk ilyet, amióta egy szétrobbant, mert mikrorepedések keletkeztek rajta a hangsebesség fölötti utazástól. Azóta se próbálkoztak ilyennel. Hát a Concorde Washington és Párizs között 3 óra 33 percet teljesített. Ezt London és Washington között a múltkor megnéztem, valami 8 és fél óra, csak a levegőben töltött idő. Tehát, hogy ez a 3 óra 33, azért Párizs egy kicsivel hátrább van, az egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény volt. Amerika egyébként akkor sem, és azóta sem engedett olyan utas szállító gépeket, amelyek hangsebesség fölött tudnának repülni.
2: Nem volt túl nagy, tehát nem fért el annyi ember benne, mint egy mondjuk egy jumbo jetben, de
1: cserében gyors volt.
2: Cserében gyors volt, és biztos vagyok benne, hogy van olyan élő ember még, aki próbálta ezt a dolgot, és kipróbálhatta ezt a 3,5 órás utat Európa és Amerika közt. Hát ezért lehet, hogy még a repülőgép frászosok is belemennének ebbe, mert ezt azért nagyon nehéz legyűrni bármilyen infóval, hogy azért mivel utaznál. Igen, hát 92 és 128 utas között tudod szállítani egyszerre, az nem kevés.
1: Két busz.
2: Igen.

0: helyzet volt, hogy nyálazok.
1: Ez érdekes amúgy, mert az iskolában ezt kocogtuk annak idején, mikor a Pavlovot tanították fizika órán, hogy tényleg nyáladzott a fél osztály. Hogy miért beszélünk erről? Ja, bocs. Hát még itt el vagyunk a kalendáriummal. Tudjátok, szombat van, reggel van, még nem hoztok nekünk kürtős kalácsot, már nagyon várjuk. És akkor így a szemünk elé került, hogy 177 évvel ezelőtt született Iván Pavlov. Hát ő egy Nobel-díjas, igencsak fontos fizikus és fiziológus, mert hogy ez a pavlovi reflex, szerintem az egyik leggyakrabban emlegetett fizikai feltalálás vagy találmány, amit valaha
0: a feltételes fel. Reflex.
1: Há, igen, igen.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor van egy bizonyos feltétel, mindig teljesül, akkor reflexszerűen úgy reagálunk rá. Körülbelül ez lenne, ugye? Ez a kutyával az volt, hogy amikor kigyúlt a lámpa, akkor enni adtak, úgyhogy innentől a kutya elkezdett makkod nyálazni, amikor kigyúlt a lámpa. Röviden ez lett volna. Én lecsekkoltam, hogy a Pavlovnak Pavlovához, a sütihez van-e köze.
1: Van.
0: Nem. A Pavlov az, nem tudják eldönteni, egy Új-Zéland vagy Ausztrál származású sütemény.
1: Kezdtél nyálazni a képtől?
0: Elég rendesen az, az igazság. Mondjuk. Tessék, megmutatom neked is.
1: Úristen, bizony, bizony, bizony. Jól van, tehát Pavlovnak a szülinapja, akarjátok, ünnepeljétek meg.
0: Egy Pavlovával.
1: Egy Pavlovával, igen, odettet hallgatunk.

0: Azt írják itt nekünk, hogy 1902-ben meghalt Levi Strauss, amerikai iparos, a Farmer nadrág névadója. Ez az információ így ebben a formában teljesen helytelen. A Farmer nadrág a denim névadója, az Nîmes városa, ezt már egyszer megbeszéltük itt. De Nîmes, mert hogy Nîmesből érkezett, anyagból készítették. Az a Nîmes, ebből jött. Levi Strauss igazából megalkotta a Farmer nadrágot, igazából hozzá köthető az első Farmer nadrágok elterjedése. Előtte már létezett a Farmer nadrág, a Farmer anyagból készült ruha, vagy az ilyen kertész nadrág. Levi Strauss igazából ő népszerűsítette, ő általa került a Farmer mindenkinek a spektrumába, a vizorába, és onnantól kezdték el az emberek hordani. Na de, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányan tudják, hogy az a kis zseb, ami az oldalzseb mellett van a farmerokon, az eredetileg milyen célt szolgál. Mindent hallottam már, hogy oda tették a gyújtót, mert hogy mi most ott tartjuk a gyújtót.
1: Többnyire... Eredetileg a zsebórák
0: pontosan
1: szolgálta.
0: Egy óra tartó kis zseb volt, nagyon-nagyon-nagyon készhez álló, ha belegondoltok, tehát aki mondjuk nem viselt karórát, mert olyan munkát végzett, többnyire farmer nadrág ugye munkások, nehéz munkások jártak, azoknak pont kézenfekvő volt, hogy itt pont itt ki tudták piszkálni a kis órácskájukat.
1: Tudod, hogy azok a kis szegecsek, azok nem díszítő funkciót látnak el a farmeren?
0: Igen.
1: Kérlek, igen, és mire jók? Na, akkor most te mondjad.
0: Amennyire én tudom, ott merevítik meg azokon a helyeken a farmer nadrágot, ahol elszakadna a legkönnyebben.
1: Így van, mert a zsebek mindig leszakadtak, ezért van az pluszba rögzítve. Ugye bányászok használták kezdetben a farmer nadrágot, hát arany bányászok, úgyhogy azért megvolt annak a rációja.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Rádió Gaga. Reklám. Buongiorno, bonjour, danke, ugye ismerősen cseng?

0: Szállítással biztosít neked mindent.
1: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan, kényelmesen.
0: Gamma Electronics.
2: A Brico-ban szeptember 30-áig a Cavalli öblítőperem nélküli WC csésze és tartályszettet 19%-os kedvezménnyel mindössze 398 lejét vásárolhatod meg, valamint a 90x90 cm-es Onega hidromasszázs zuhankabint 21%-os kedvezménnyel mindössze 999 lejét. Együtt munkára készen!
3: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét lágerek és új zenék.
7: Rádió.

0: Most jönne az a rész, hogy elmondjuk nektek, hogy nem tudjuk, milyen időjárásra számíthatok az elkövetkező napokban, de erről lemondtunk. Ehelyett találtunk két érdekes politikai dolgot is, amely egyazon napon történt. Ugyanazon a napon történt, hogy először tartottak televíziós elnökjelölti vitát az Egyesült Államokban, ez Richard Nixon és Kennedy között zajlott. Ezt legtöbb állam egyébként átvette, aztán volt, ahol ezt megszüntették. Én nagyon-nagyon bánom, mert én nagyon bírom ezeket az elnöki vitákat választások előtt. Na de, ugyanezen...
1: Várj egy percet, mielőtt belevennél, mert el kell mondjak ezzel érdekességet. Vicces, mert akik a tévén nézték a Kennedy-Nixon vitát, azoknak úgy jött le, hogy ezt inkább Kennedy vitte el. Akik viszont nálunk, azaz rádióban hallgatták, ők úgy érezték, hogy Nixon volt a domináns.
0: Valóban.
1: Ez amúgy azóta média tanszékeken ezt tanítják, hogy mennyire másképp működnek dolgok, úgyhogy igen.
0: Hát Kennedy tudott úgy tenni, mintha azt tudjuk amúgy. Igen, ez tényleg érdekes, és valóban erről híres ez az elnöki vita, de az ennél is érdekesebb, hogy 1960-ban, szeptember 26-án, tehát szintén ugyanezen a napon, Fidel Castro megtartotta történelmi beszédét, ami attól történelmi, hogy ez a leghosszabb, hogy is mondjam,
1: speech. Fárasztás.
0: Igen, 4,5 órán keresztül.
1: És ez az ENSZ előtt, ez azért volt fontos.
0: Így van. Ugyanakkor meg biztosan láttátok erről a felvételeket is, tehát a legtöbbet ezt a felvételt szokták bevágni. Hát ez nyilván ez a karlóbálós, 4,5 órán keresztül lobálta a karját, és mondta az okosságot.
1: Mások közben kimentek cigarettázni, mert nem voltak rá kíváncsiak.

0: Szépen lassan ráfordulunk egy olyan részére a mai műsornak, amikor valószínűleg már nem csak ketten leszünk Bencével, ez kiderül, hogy van-e koránkelő szervező, koránkelő fellépő, vagy kürtös kalács sütő, aki ránk érne, mert hogy ha jól látom, akkor itt pörgetik már a dolgokat, az illatok alapján legalábbis beindult.
1: Az az igazság, hogyha kürtös kalács rajongók vagytok, akkor ma tényleg Söpsi Szent Györgyön a helyetek. Azért érdemes hamar kijönni. Tavaly voltam dél körül, nem fogsz tudni kürtös kalácsot vásárolni. Annak ellenére rengeteg kürtös kalács árus van, és jobbnál jobb dolgokat készítenek. Úgyhogy, ha szeretitek, gyertek most!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdély út 85. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
6: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szolnáltatói üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalat, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
7: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
8: A Roland-Szód férfi öltönyszaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged. Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvors, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland's út. Stílus minden alkalomra.
9: Pizza?
10: Ham.
9: Burger?
10: Ham.
9: Napi menü?
10: Ham.
9: Gyrosz?
10: Ham.
9: Éhes vagy?
10: Ham.
11: Kattalj rá a kajára!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. Leállt az egészségbiztosítási rendszer informatikai platformja, és ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát a kijelölt miniszterelnök. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Brüsszel felszólító levelet küldött Romániának és további 17 uniós tagállamnak, amiért nem jelentették be az elektromos energiapiacának szervezésére vonatkozó uniós irányelv teljes körű átültetését. A tagállamoknak július 17-éig kellett átültetniük a szabályokat a nemzeti jogrendbe. A szabályozás többek között előírja a fogyasztók számára az energiaszolgáltató szabad megválasztásának jogát. Az érintett országoknak 2 hónapjuk van válaszolni és orvosolni a feltárt hiányosságokat. Ha a válasz nem kielégítő, a bizottság indoklással ellátott véleményt adhat ki. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát a kijelölt miniszterelnök Zikrit Muresen. A PNL, az USZIRE és az RMDS által támogatott kabinet 16 minisztériumból állna, és 3 miniszterelnök helyettese lenne. A javasolt miniszterek közül 10 a korábbi Bolozsán kormányban is tisztséget töltöttek be. Az RMDS 3 tárcát kapna. Táncos Barna miniszterelnök helyettesként a mezőgazdaságot, Cseke Attila a fejlesztési tárcát, Ötvös Koppány Bulcsú pedig a kulturális minisztériumot vezetné, az igazságügyi minisztériumot függetlenként Andrea Kis kapná. A miniszterjelöltek meghallgatása és a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazás a jövő hét elején várható. Leállt az egészségbiztosítási rendszer informatikai platformja. A leállás tegnap este 10 órától hétfő hajnali 2 óráig tart a tervezett karbantartási munkálatok miatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szünetelne az orvosi ellátás vagy a gyógyszerek kiadása. Az egészségügyi szolgáltatók ez idő alatt offline, vagyis a rendszerhez való kapcsolódás nélkül rögzítik az adatokat, amelyet később továbbítanak. Kihirdette az államfő a törvényt, amely eltörli a középiskolák különfelvételi vizsgájának lehetőségét a 9. osztályban jelentkezők számára. A 2023-as tanügyi törvény szeptember 1-től lehetővé tette volna, hogy a középiskolák az országos képességfelmérő után a 9. osztályos helyek legfeljebb felére különfelvételit szervezzenek. A rendelkezés eltörlését a szenátus szeptember 8-án döntőházként megszavazta. A módosítás nyomán az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell meghatároznia a felvételi szabályokat. Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a román labdarúgó válogatott. A trikolórok 2-1-re kikaptak Svédországtól, Gyorgi Hágyi második szövetségi kapitányi időszakának első tétmérkőzésén. A válogatott hétfőn Bosznia-Hercegovina ellen folytatja, zárt kapus mérkőzésen. Kikapott a magyar csapat is a Puskás arénában 1 góllal Ukrajnától. A hosszabbításban elszabadultak az indulatok, egy ukrán játékos piros lapot kapott, majd a két csapat játékosai és a kispadok is összekaptak, a lelátóról pedig tárgyakat dobáltak a pályára. A magyarok hétfőn Észak-Írország ellen javíthatnak Belfastban. Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. A dens körzetünkben ma változó, gyakran felhős lesz az égbolt, némi napsütésnek azonban szinte mindenhol örülhetünk. 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most! Továbbra is ketten vagyunk a Rádió Gaga hétvégének ezen a külön kiadásán. A Kürtös Kalács Fesztiválon van a Dobadoba, Bencével, Kis Bencével, meg egész nap innen várunk benneteket, meghívottainkkal közösen. Én Bészabó Zsolt vagyok, köszöntök mindenkit, sziasztok!
1: Természetesen most sem üres zsebben jöttünk, még nincs benne Kürtös Kalács, egyelőre csak zene van, de le fogjuk cserélni. És az a helyzet, hogy Orbán Rudiért nem tudom hány Kürtös Kalácsot kérhetünk, de jelen pillanatban kereszthúzatunk csak a Dumadubában van lágyan, illetve az éterben fog szólni most.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rápillantottunk amúgy a Kürtös Kalács Fesztiválnak a programjára, így most frissíbe. Ha minden igaz, akkor a Lucsán Mündruca által vezetett két keréken, három széken elindult már.
1: Hát most már alaposan szerintem, hogy közelednek Szent Anna irányába, hogyha jól lőttem be a túrát. Lucsán Mündruca visszatérő vendég egyébként itt.
0: Egy tiszteletre méltó, nagyszerű kolléga egyébként, ezt hadd mondjam el. Én nagyon-nagyon szeretem őt, rendszeresen követem, érdekes dolgokat próbál ki. Egyébként 11 órakor kipróbálhattok ti is érdekes dolgokat a gyerekekkel, mert hogy 11 és 5 óra, délután 5 óra között lehet kipróbálni a lovaglást. Ez a parkban történik. És hát az év Székelyföldi Kürtös Kalácsára is egy óra múlva kerül, hát szűk egy óra múlva sor. A zsűrit fogják bemutatni, majd utána a versenyt indítják majd el. 12 órától kézműves foglalkozások gyerekeknek minden fele. Ezt egyébként ajánljuk tényleg. Nagyon szeretjük ezt, hogy folyamatosan gondolnak a gyerekes családokra is.
1: Én mondom, hogy mi az, ami nekünk érdekes lesz. Ugye szeretnénk tudni azt, hogy ki az, aki megnyeri majd az idei év Kürtös Kalács díját. Na most őt fogjuk majd behívni a díjazás után. Egyébként ez fél négy körül kerül sor, úgyhogy valószínűleg, hogy későbbiekben fog majd bejutni hozzánk, de mindenképp beszélgetünk, illetve lesz mindenféle izgalmas program ezekről, illetve vendégeinkről majd többet is megtudhattok. Este Honey Beast, illetve később Ázia, ők azok, akik majd színpadra lépnek. Reméljük, hogy Tarján Zsófit is be tudjuk citálni még a Dubába.

0: Itt vagyunk még mindig Sepsiszentgyörgy főterén a Dumadubában, és folytatjuk a beszélgetésünket Damjándiával, hiszen az őszi vásár rendezőjeként ugye azért sok mindent láttál. Egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy milyen kategóriák vannak. Elég tisztességes, hosszan nyúlik el a vásár, tehát van amit, és úgy láttam, hogy olyan dolgok vannak, amik máskor nem szoktak lenni. Egy kicsit néha azért, hogy szoktuk kritizálni a vásárokat, mert olyan ismerős dolgok vannak. Most nem így van.
1: Igen, tehát az őszi vásárra jelentkeznek nagyon-nagyon sokan más megyékből is, más településekről is. Jelentkezhetnek kézművesek elsősorban, ugye kézműves vásár, őstermelők is, kereskedőket is beengedünk az őszi vásárba, könyvekkel, különböző tárgyakkal, amelyik beillik a hangulatába, a vásárunknak a hangulatába. Mindenféle termék van, tehát a fokhagyma termesztő feldolgozótól a méhészig, tájtermékek, szirupok, lekvárok, tájtermékek, minden, tehát el nem tudom mondani, édességek, kerámia, kézműves, horgolt dolgok, fajátékok, rengeteg, nagyon nagy a kínálat, nagyon nagy a kínálat.
0: Így, hogy az őszi vásár és a Kürtös Kalács Fesztivál ugye egybe folyt, hogyan látod, hogy ez a rendezvénynek jobbat tett? Többen tudnak kilátogatni? Úgy érzem, hogy egyrészt ugye, ha két büdzsé van, akkor mindjárt másképp lehet haladni. Biztos ez is szempont.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy ezáltal, hogy összevontuk, úgy, ahogy említetted te is, elsősorban anyagilag is költséghatékonyabb, hogy nem kell kétszer ugyanazt a technikát, ugyanazt a színpadot, ugyanazt a logisztikát felépíteni, amelyik ugye elég sokba kerül. És úgy gondolom, hogy hogy a dátum is jobb egy picit, hogy előbb hoztuk, mert a Kürtös Kalács Fesztivál az október elején volt, de akkor már elég hűvös van. És ezáltal úgy gondolom, hogy az idő is általában kedvező, és szerencsések vagyunk, ez a szeptember vége, pont egy jó hétvége, amelyik mindenki itthon van, elkezdődött az iskola, óvoda, mindenki megnyugodott, kijöhet, szétnézhet, teljes nyugalomban.
0: Amit egy kicsit még talán a programokról beszélgethetünk, nem tudom, hogy mennyire van neked így az órod előtt, de látok egy nagyobb papírt, úgyhogy akkor egy picit szemezgessünk talán abból is, amiről úgy gondolt, hogy érdemes kiemelni, nyilván mindent felolvasni el, megbeszélni azért nem lenne időnk.
1: Tehát én mondom egy picit a zenei kulturális programokat is, tehát ma 16 órától, 4 órától a nagy színpadon 20 éves a 100 lábú néptánc csoport, ugye, Virág Endrék szerveztek egy gyönyörű szép gálaműsort, amely 2,5 órát fog tartani. Ezután lesz 2 koncert, a Honey Beast, akit gondolom, hogy mindenki ismer és nagyon szeretik, és lesz egy Ázsia koncert, a román együttes a régi időket idézi fel.
0: Biztos, hogy lesz az érdeklődés is ez iránt. Mire számíthatunk még a következő napokban?
1: Ugyanúgy holnap gyerekfoglalkozások, szintén lesz lovagoltatás, lesz a hegyi mentős tirolizás a parkban, amelyik csak holnap lesz 11-től 17 óráig. Az is szintén ingyenes a gyerekeknek az Erzsébet parkban. Holnap lesz az óriás édesreggel, amelyet ugye a Kürtös Kalács Fesztiválnak egy ikonikus programja most már több éve. Lesz gombász programok lesznek, és úgy szintén holnap vannak a díjazások, de erről majd a kollégák bővebben, akik a Kürtös felén otthonosabbak, és lesz egy gyerekkoncert, a Kicsi Gesztenyák Klub, amelyik remélem, hogy nagyon nagy sikert fog aratni, mert a gyerekek azt nagyon-nagyon szeretik, és azután lesz egy This Is Us koncert, valamint Nagy Bogival fogjuk zárni a festét.
0: Hát azt hiszem, hogy azért Nagy Bogi isteni találat, hiszen pont az ifjú korosztály az meglehetősen ismeri őket. Lehet, hogy mondjuk, aki elrúgta már a 30-at, az egy kicsit gondolkozik, hogy ez most vajon kicsoda, de tudjátok, mit a gyerekeitek azok biztos ismerik. Mindenképp azt mondom, hogy sikeres a program elképzelés. Damjándia, köszönjük szépen, hogy időt szakítottál
1: ránk. Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Ez a Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: Mai nap úgy néz ki, hogy egyébként már elég produktív volt, hiszen van itt egy bicikli egy biciklis túra a Lucsemond utcával, ami el is rajtolt, és hát most egy picit csend van, úgyhogy kihasználjuk az alkalmat is. Beszélgetünk a Dumadubában a Kürtös Kalács Fesztivál / őszi vásáron, Sepsiszentgyörgyön, és hát az őszi vásár részről talán eddig kevés szó esett, de ezt most gyorsan fogjuk pótolni, ezért pontosan vendégünk a Kónya Ádám Művelődési Háznak az igazgatója, Damján Diana. Szia, Isten hozott!
1: Sziasztok, szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mesélj egy kicsit erről az őszi vásárról. Nyilván, hogy nagyon sok helyen tartanak a világon őszi vásárt, de hát Sepsiszentgyörgyön is van egy hagyománya. Ez mikor kezdődött, illetve ez az új fajta, ami nem annyira termékekre, hanem inkább egy ilyen őszi, hát én azt mondom, ilyen termésünnepre fókuszál?
1: 2011-ben kezdődött, az első kiadása akkor volt. Ezt az alkalomból szervezték meg, amikor 550 éve lett város Sepsiszentgyörgy, tehát annak az ünnepe keretén belül. Ez valójában egy Szent Mihály napi kirakodóvásárnak a hangulatát akart akkor felidézni, de annyira sikeres lett, hogy a szervezők akkor, akik akkor voltak ennek a szervezői, az önkormányzat, úgy döntött, hogy ebből minden évben hagyományt csinál.
0: És nyilván hát azért nem csak vásárról volt akkor sem szó, hanem volt mindenféle tevékenység.
1: Így van, tehát mindig tehát egy családi rendezvény ez amúgy, és mindig az első perctől kezdve voltak gyerekjátékok, kézműves foglalkozások, és rengeteg program volt a családoknak, ugyanúgy, ahogy ezt a vonalat mai napig próbáljuk fenntartani. Tehát úgy gondolom, hogy egy család kijön, és van, amit csináljon, van, amit nézzen, van, amit kihasználjon.
0: Nyilván, hogy ez egy olyan szemüveg, amit azért te magad is viselsz. Próbálod, gondolom, te is kitalálni azt, hogy családoknak ez kellemes tudjon lenni. Az idén mivel készültetek? Mi az, amit fontos, vagy hát mondjuk rengeteg minden van, de hogy mi az, amit kiemelnél ebből?
1: Idén is, tehát a tavalyi évekhez hasonlóan van lovagoltatás az Erzsébet parkban, és vannak különböző gyerekjátékok, gyerekfoglalkozások, amelyben a cserkészek segítenek, Benkő Éváik segítenek, rengeteg játék van az Erzsébet parkban is. Ma 11 órától egészen este 17 óráig, délután 17 óráig, és holnap is lehet menni, és ingyenesen lehet játszani.
0: Hoppá, mert ez a legszebb szó, az ingyenes, ugye?
1: Így van, tehát ezek ott vannak, ők ott vannak egész nap, és mennek, nagyon-nagyon sok gyerek ellátogat oda, nagyon sok család van ott, tehát megtelik a park élete.
0: És ez szerintem nagyon is fontos, mert hát mondjuk olyan időket élünk, amikor az, hogyha a szülő nem kell a zsebébe nyúljon, és nem kell nagyon a zsebébe nyúljon, mert ez egy lovagoltatás, ez nem szokott egy olcsó játék lenni.
1: Így van, ez így van, és két ló jött, két póni jött, úgyhogy nagyobb, kisebb gyerekek örömére mindenki ki tudja használni, hogy kipróbálja.
0: Hát szerintem már az is öröm, hogyha meg tudsz egy ilyen lovat nézni. A város ezt hogyan látja, hogy ez egy olyan hagyomány, amit a továbbiakban is éltetni kell?
1: Mindenféleképpen. Tehát mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy ez egy sikerrendezvény, tehát ezt nagyon-nagyon szeretik az emberek. Nagyon-nagyon sokan kilátogatnak ugyanúgy a vásárba, ugyanúgy a koncertekre, és van is rá igény, és a vásár szempontjából, amit el tudok mondani, hogy egyre több vásáros jelentkezik. Tehát volt az az időszak, amikor nem az őszi vására gondolok, hogy általában a vásárokra kellett hívjuk, vagy számoltuk, hogy akkor megtelünk-e. Most meg oda jutottunk, hogy nézzük, hogy hova férünk még el.
0: Valószínűleg, hogy ez is pozitív.
1: Így van.
0: Egyrészt azt is mutatja, hogy a rendezvény bejáratottá vált, és akarnak jönni, másrészt pedig...
1: Hogy jól megy nekik, és szeretnek itt lenni, és nagyon-nagyon aranyos vásárosaink vannak.
0: Mondjuk az egyetlen panasz, amit hallottam, az, hogy de miért fizetés előtt van? Hát mondtam, hogy mert nem tudjuk, hogy mikor van a fizetés, de meg az időjárás, nem biztos, hogy októberben már kedvező lenne.
1: Igen, hát ez valójában úgy volt ezelőtt 3 évig, ugye, hogy beszéltünk, hogy volt őszi vásár önkormányzat szervezésében, ugye Kónya Ádám Művelődési Ház által, és akkor volt a Kürtös Kalács Fesztivál külön. És az úgy nézett ki, hogy akkor minden hétvégén, egyik hétvégén volt az őszi vásár, utána jött a Kürtös Kalács Fesztivál. És akkor mindegyik egy olyan kisebb becske volt, és akkor úgy született 3 éve ez a döntés, hogy ez együtt nagyon nagy és szép rendezvény tudna lenni. Kipróbáltuk ezelőtt 3 évvel, nagyon jól sikerült, és azóta akkor közösen tartjuk.
0: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést nem sokára.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Duma-Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garázst, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!

0: különbséget.
1: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
2: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és sauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
3: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
4: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
5: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után
6: ismét lágerek és új zenék.
5: Rádió Gaga.

0: Újra játszunk, igaz vagy hamis játékot, nem olyan nehéz. Tehát valami kérdést felteszünk, szerintem úgy általában lehet rá tudni a választ. És hát ebben az órában természetesen nem ingyen, hanem ott van a Tusnád fürdő. Azt biztos láttattátok, hogyha arra mentek. Tetek. Na jó, nekem a ragozás nem megy, de
1: ha tetek, mi? Ha nem tetek, azért úgy látható.
0: Igen, ne legyetek tetemtókok, mint én. A lényeg, hogy a Gold Rush Resort az egy nagyon látványos valami, és ide lehet egy családi belépőt nyerni, úgyhogy hajrá! Nézzük csak, Orsolyát hívjuk.
1: Bizony, már is szól Orsoly a telefonja. Nem lesz olyan nehéz egyébként válaszolni erre a kijelentésre, amit mindjárt Orsolya megkap, amennyiben felveszi a telefonját.
2: Halló.
0: Halló.
1: Jó reggelt, Orsolya, vagy Orsi
2: jó reggelt.
1: Inkább. Na hát akkor már tudod, hogy kik vagyunk. Vészabó Zsolt és kis Bence keresünk. Hát kivételesen nem a vagány-vágányból hívunk, hanem ez itt a Rádió Gaga hétvégéje, és te vagy a reggeli. Most te vagy a reggeli. Hát nyertes is lehetsz, amennyiben helyesen válaszolsz nekünk arra, hogy vajon igaz-e vagy hamis az a kijelentés, amit én most elmondok neked. Na figyelj, minden autónak a tolatólámpája zölden világít, amennyiben hátra menetbe kapcsolják.
0: Azt úgy mondják, hogy rükvehetsz, hogy más is értse.
2: Egyértelműen hamis.
1: Egyértelműen.
0: Ez az.
1: Hát figyelj, lehet van egy-egy elvetemült, aki amúgy is szereti, hogyha karácsonyfa az autója, és akkor ő zöldre tette, de amúgy ez tilos dolog. Igen, valóban hamis, és Bence már is mondja, hogy milyen csodálatos dolgot nyertél mi nálunk ilyen korán reggel szombaton.
0: Így van, van egy darab kincskereső élmény jegyetek, mindez a Gold Rush Resort felajánlásából, ez Tusnádfürdőn, ha arra felé láttál, akkor ezt sokszor szoktam mondani, tényleg egy ilyen látványos hely, úgyhogy gratulálunk hozzá.
2: Nagyon köszönjük. Nagyon köszönöm.
1: Hogy telik a hétvége eddig?
2: Nagyon jó. Zerdőn vagyunk a családdal, úgyhogy nagyon jó. Csend van és nyugalom.
0: Akkor úgy érzem, hogy jó helyre ment ez a nyeremény. Gratulálunk hozzá. Igen. Élvezzétek a hétvégét.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Bencénél beütött a Tamás Gábor, nem tudom még miért, de egyszer csak valahogyan ki fogom deríteni a nap folyamán, megígérem. Ami viszont hatalmas élmény volt itt a Dumadobában, már ebben az órában is, ilyen korai órában, a rengeteg biciklist látni, ahogyan elindulnak Lucián Mönrúca vezetésével. Ez egy nagyon-nagyon szép számban összegyűlt társaság, és hát így legalább látják az utakon az autósok, hogy van, aki biciklizik.
1: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy itt azért elég sokan érkeztek különböző megyékből, de nézegettem, hogy jó formán nem lehetett. Egy Porsche úgy beállt mellém, hogy néztem, hogy előtte. Nem, megúsztam, elindult egy Porsche biciklivel, gondolom Porsche maradt utána.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pálcokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
12: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
14: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: A változó, gyakran felhős lesz az égbolt, némi napsütésnek azonban szinte mindenhol örülhetünk. Három RMDSZ-es miniszter szerepel a kijelölt miniszterelnök kabinetjében, és megkezdte 4 napos franciaországi látogatását 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, híreinket hallják. Hagyta a Nemzeti Liberális Párt, az USZIRÉ és az RMDSZ vezetősége a Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kabinet 16 minisztériumból és 3 miniszterelnök helyettesből állna, utóbbiak a 3 pártot képviselnék, és minisztériumot is vezetnének. A miniszterjelöltek közül 10 a Bolozsán kabinetnek is tagjai voltak. A kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát ma terjesztik a parlament elé. Az RMDSZ támogatja a Siegfried Murechen vezette kormány beiktatását és vállalja a kormányzati részvételt, erről döntött a szövetségi állandó tanács. A szövetség Cseke Attilát a fejlesztési minisztérium, Ötvös Koppány Bulcsút a kulturális minisztérium élére, Táncos Barnát pedig miniszterelnök helyettesnek és a mezőgazdasági minisztérium élére javasolja. Az RMDSZ szerint Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége. Több mint 4,2 millió lejértékben szabott ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság ezen a héten. A hatóság 965 bírságot rót ki, és 820 figyelmeztetést adott ki. Több mint 110 ezer lejértékű, nem megfelelő terméket végleg kivontak a forgalomból. Több mint 330 ezer lejértékű áru értékesítését pedig ideiglenesen leállították. Az ellenőrök többek között romlott vagy lejárt élelmiszereket, hiányzó engedélyeket és nem megfelelő tárolási, illetve higiéniai körülményeket találtak. Nyilvánossá tette a kormány az állami vállalatok vezetőinek fizetésére és tisztségeire vonatkozó adatokat. A guvernanta.gov.ro platform 121 állami cég vezetőségéről közöl információkat és több mint 1350 nyilvános dokumentumot, köztük önéletrajzokat és szerződéseket is elérhetővé tesz. Az adatok szerint egyes vezetők több állami vállalatnál is tisztséget töltenek be, így havi jövedelmük meghaladhatja a 100 ezer lejt. 36 vezető havi 50 és 100 ezer lej közötti, 115 személy pedig 25 és 50 ezer lej közötti jövedelmet kap. További 370 vezető havi bevétele legfeljebb 25 ezer lej. A kormány szerint a kezdeményezés célja az állami vállalatok működésének és vezetői javadalmazásának átláthatóbbá tétele. Megkezdte négy napos franciaországi látogatását 14. Leó pápa. Az egyházfő tegnap a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt. Az Elizé palotában és az UNESCO központjában is hangsúlyozta, az új technológiáknak az ember szolgálatában kell maradniuk, és nem válhatnak az uralom vagy az igazságtalanság eszközévé. A pápa szerint miközben egyre gyakrabban tulajdonítunk intelligenciát a számítógépes rendszereknek, megfeledkezünk az emberi méltóságról. Úgy fogalmazott: ha el akarjuk kerülni, hogy a gépek paradicsomában elveszítsük emberségünket, az embereket etikai ítélőképességre kell nevelni. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. A meteorológusok szerint csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A maximumok 21 fok körül alakulnak.
0: Most. Továbbra is itt vagyunk a Dumadubánál, köszönjük szépen a legfrissebb híreket, azok mindig szólnak, mi akárhol legyünk, a híradó mindig fix, a hírek mindig pontosak, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Tehát maradunk a Dumadubában, további meghívottakra számíthattok, a teljes nap folyamán Kis Bence és B. Szabó Zsolt köszöntünk, nem a vagányvágányban, a Rádió Gaga hétvégén.
1: Így van, a Rádió Gaga pedig most éppen dumadubázik, de ennek kapcsán azért a Kürtöskalácsról és mindenféle ehhez kapcsolódó információról néhány szót fogunk ejteni. Amit kell tudni, hogy ebben az órában is jó zenénk van. Nagy Bogi, aki egyébként holnapi fellépő érkezik, a Jó leszek újrával.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
16: Érdekességek,
2: aktuális információk,
16: játékok,
2: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: otthonodtól.
1: De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A medved van, a Gaga veled van.

0: mondtam, hogy nekem az első dolgom az lesz, hogy egy kürtös kalácsossal interjúzunk, na a második lett az tulajdonképp, de végül is ezzel sincsen semmi baj. A kürtös kalács az szerintem egyébként szinte vallás szintre van emelkedve. Én megkockáztatom, hogy teljes Erdélyben, mert mindenkinek van egy elképzelése, hogy milyen kell legyen. Az a jó, hogy Borbély Istvánnak a Borbély kürtös részéről szintén van egy elképzelése. Jó napot kívánok, Isten hozta!
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit.
0: Hogyan lesz valaki kürtös kalács készítő? Ez rádióban nagyon alapkérdés, de hát annyi szakma van, miért pont ez?
1: Hát igazából ez egy 8 éves történet. Egy ünnepi vacsorán voltunk, és nagyon finom volt a kürtös kalács, és a feleségemmel együtt ott este az asztalnál rádöntöttük, hogy megpróbáljuk a kürtös kalácsot megsütni. Mire is jöttünk másnap hétfőn, pontosabban Sepsiszentgyörgyre, és megvettük a gépet, és ma délután meg is süttük az első kürtös kalácsunkat.
2: Ez elég gyorsan ment egyébként, mindig nem megy ez ilyen nagyon-nagyon egyszerűen. Az a kérdése, nem muszáj elárulni, de tudják-e, hogy az a nagyon finom kürtös kitől származott akkor, 8 évvel ezelőtt?
1: Nem igazán, nem érdeklődtünk, de azt mondom, a feleségem annyira kreatív, hogy próbált a hagyományokból, és úgy mondanám, hogy a régi múltból meríteni, és egy igazi, úgy mondanám, egy igazi receptet próbált, és azt tovább fejlesztettük, és így lett a mai kürtös kalácsunk.
0: Mennyit munkát jelent egy nyáron egy kürtös kalács? Hiszen azért rengeteg helyre lehet menni, kérdés, hogy rengeteg helyre érdemes-e menni, hogy van ez?
1: Igazából mi azt mondom, hogy másabbak vagyunk, mint a többi kürtös kalácsos. Mi üzletekbe szállítunk, Csíkszeredai és környékén, ami azt jelenti, hogy 120 üzletbe hordunk napi rendszerességgel kürtös kalácsot, és még van egy palettánk, ami van 10 fajta süteményünk. És ezért azt úgy mondanám, hogy nem tudom mondani, milyenek a vásárok, vagy milyen egy igazi. Egy páron voltunk, volt mindenféle tapasztalatunk, itt vagyunk, nagy örömmel itt vagyunk, és próbáljunk.
2: Engem ez itt érdekel, mivel üzletekbe szállítanak, ez azt feltételezi, hogy az emberek nem frissen kóstolják az önök kürtös kalácsát többnyire. Gondolom én, mert hogy az ott a boltba kapható,
0: azért
2: csak kihűl előbb-utóbb. Márpedig a kürtös kalácsról azt szokták mondani, hogy az frissen biza a legfinomabb. Van-e valamilyen fontos dolog, amit mondjuk a recepten kívül önök figyelnek azért, hogy mondjuk jól öregedjen, fogalmazzunk jól a kürtös kalács?
1: Hát az előbb is, ahogy említettem, a feleségem összeállította ezt a receptet. Mi minden este neki kezdünk sütni, reggel hajnali órákban viszem a kürtös kalácsot. Én azt mondom, hogy 8 éves tapasztalattal, napi rendszerességgel, ha megvásárolják a kürtös kalácsot, egy kicsit most bizakodó vagyok, de akkor jó kell legyen, hogyha megveszik minden nap egy 4-500 és hétvégén az 1000 darab kürtös kalácsunkat.
0: Azért az nem, azok számok. Nem egy gyenge dolog. A kürtös kalácsról akkor azért nem lehet azt mondani, hogy nem érdeklődnek iránta az emberek.
1: A kürtös kalács szerintem egy abba a kategóriába tartozik az én meglátásom szerint, hogy eléggé elfogadható áron van az üzletben is, és mennek nagymamához a vendégek, mindenkihez, akik mennek, kényelmesen elé lehet venni, és ezért úgy gondolom, hogy ezért is van ez a megvásárló erőnk.
2: Hát az ünnepi asztalról nem hiányozhat, ez biztos. Innen folytatjuk a beszélgetést. Addig is zenét hallgatunk itt a Rádió Gagán.

0: Orbi Istvánnal beszélgetünk itt a Dumadubában. Igazából ő az első kürtös kalács készítő, akit megszólítunk, és hát érkezett egy nagy tál süteménnyel, és említették, hogy a süteményeket is készítenek. Hát ez ugye egy teljesen más kategória azért, mint a kürtös kalács. Tény, hogy az édességről szól. Arra vagyok kíváncsi, hogy az önök életében azért mennyire van jelen, mennyire édes szájúak.
1: Hát én édes szájú, megegyük. De azt mondom, az emlékom minden nap elvár dolgozik, egy idő után megszokottá válik. Persze a feleségem ő az, aki minden nap mindenből próbát veszen, megkóstolja, de úgy igazából van, megyünk a fiammal az autóval, és hátul a dubába eléveszünk egy kürtös kalácsot, megegyünk. Van erre is példa, vagy ha új termékünk van, akkor azért még
0: meg kell kóstolgatni.
1: Igen.
2: Normális. Mondjuk, aki egész életében kürtös kalácsot süt, azt gondolom, hogy egy idő után na, telítődik vele, és ezzel nincs is semmi baj. Magyarországiaktól mi a visszajelzés? Jobban szeretik-e azt a kürtös kalácsot, amit itt Erdélyben kóstolnak, vagy mit mondanak erről? Ír-e egyáltalán el? Hiszen nehezen jönnek a, mivel ugyan üzemszerűen készül mindez a visszajelzések.
1: Pozitív visszajelzésünk és látásunk van. Épp a múlt héten voltunk Gödöllőn, és hatalmas nagy sikerünk volt. Az egész csapattal el voltunk, és a három nap azt mondanám, hogy egy percet nem tudtunk megállni. Nagyon-nagyon nagy sikerünk volt. Még volt három kürtös kalácsos, és mi egy ilyen külön szigeten voltunk, és nagyon úgymondanám megtiszteltetés volt számunkra, hogy jöttek, folyamatosan jöttek. Nem tudtuk, hogy honnan jönnek, hogy... És aztán úgy a vásárlók a harmadnap már visszaigazoltak, hogy annyira finom volt a kürtös kalács, hogy azért jöttek vissza.
2: Mi a jó kürtös kalács titka? Tudom, hogy nem a nagy hétpecsétes titkot kell elmondani, bár szerintem azt is el lehet bátran, mert...
0: Most ki fog neki állni.
2: Igen, tehát azért mondom, hogy nem látom, hogy neki áll valaki ezt izomból csinálni.
1: Én igazából azt mondom, hogy hogyha szívvel, lélekkel csináljuk, nekünk is a hátunk mögött ott van egy, én azt mondom, egy nagyon-nagyon jó csapat, aminek a jó eredményünket a csapatmunkának, az összhangnak köszönhessük. Én ott látom a jó kürtös kalácsot, ugye az előbb mondtam, a feleségem összeállított egy, mi úgy mondjuk egy nagyon jó receptet, ahol próbálunk haladni, a visszajelzések jó. Ha szívvel, lélekkel csináljuk, akkor azt mondom, hogy jó a kürtös kalácsunk.
0: Egy dolgot azért megfigyeltem a kürtösnél és a lángosnál is. Évről évre újabb igények jelentkeznek, és ezeket az igényeket van, aki ki akarja szolgálni, van, aki nem, és azt mondja, hogy nekem a hagyományos, vagy ez kell, vagy én nem megyek tovább, úgyhogy mit tudom, kürtös kalácsba fagylaltot teszek, és nem tudom, dubai csokis kürtös kalács. Önök mit gondolnak erről az újításos vonalról?
1: Én azt mondom, hogy nem helyes, de nem az újulás embere vagyok. Több okból, ugye, mivel minden nap szállítom a kürtös kalácsot, hogyha fogok csinálni 4-5 íz, biztos, hogy a 36. íz fog kell lenni. Így kényelmes. Van egyfajta kürtös kalácsunk, nincs lehetőség választani, és ez bevált, ezt veszik, és ezért nem viszünk diós márnást. Ez egyfajta van, és nem is kérik, azt mondanám. Volt egy idő, amikor megpróbáltunk egy pár ízzel, de nem látom azt, hogy szükség volt rá.
0: Mondjuk azt, hogy a diós az már úgy hagyományos kategóriába csúszott át szépen lassan. Egyébként én a többi extráról beszélek, de nagyon-nagyon tetszik, amit ön mond. Én egyébként ebbe hiszek, a klasszikus ízekbe. Úgy néz ki, hogy ízekbe bár nem, de méretben annál inkább kísérletezők, és ezzel fogjuk folytatni a beszélgetésünket Borbély Istvánnal a Borbély Kürtöstől.

0: Kürtös kalácsból van néhány rekord kürtös is. Úgy érzem, hogy minden évben vannak újítások, úgyhogy folytatjuk a beszélgetésünket Borbély Istvánnal a Borbély kürtös részéről. Azt tudom, hogy lesz egy újabb óriás kürtös kísérlet. Mit kell erről tudni? Mekkora lesz? Egyáltalán hogyan készülnek erre, hiszen ugye a kürtös kalácsnak annak azért kell egy kürtös sütő, ugye dorongsüteménynek hívjuk, dorongon sütik, hogyha nagyon akarjuk ezt magyarítani, szóval hogy az a felszerelés is szükséges lesz.
1: Na igen, egy nagy büszkeségünk, azt mondanám, itt mutatkozik ki a csapat ereje, egy 20 méteres kürtös kalácsra jöttünk most a Sepsiszentgyörre, amit vasárnap fogunk megsütni.
0: Mennyi munkát feltételez ez, vagy egyáltalán hogyan lehet, ugye nem mindegy, ugye, hogy most mit tudom én, 60 centi egy jó nagy kürtös.
2: Én azt is elszakítom, az biztos lehetsz benne.
0: Ugye azt garantálom, de hát mi nem profik vagyunk, tehát hogy azért ide kell technika, szóval nem olyan egyszerű, de milyen felszerelés van ehhez?
1: Inkább igazából nem is a munkát mondanám, hanem az izgalom, az erőkészülés, az erőtti munka, erőkészítés az egy órába kerül, amíg a szerkezetet összerakjuk, és amikor készen van, akkor a süté, a feltekerés és az egész kürtös kalács folyamat az ismét egy óra, szűk óra, ami meg van sűrve. Igazából az izgalom. Már most azt mondanám, hogy nem tudom hányadik alkalommal sütjük. Most nem úgy mondanám, hogy rutinból, de azért össze van szokva a csapat.
0: Tapasztalat ugye,
1: igen, tapasztalat van.
0: Ez, hogy kell elképzelni magát a felszerelést, a hallgatók kedvét, mert megmutatni nem tudjuk?
1: Ez 4 méteres fákból tevődik össze, és egy ilyen vasárványon van előkészítve, alatta van egy úgy nevezzük, mi egy széncsináló, amikor feltekeri a feleségem a fára a tésztát, akkor betegyük az izzó parazsat ezeken a tárcákon is. Várjuk a csodát.
2: Az a kérdés, hogy ezt hogy kell nem elszakítani? Én nagyon kíváncsi vagyok. Itt a gyúrás is fontos, vagy a feltekerés a fontos, vagy nem másért, csak hát én nagymamámnál készítettem még ilyen kisebb kürtösöket, az akkor, mint az ökölöm mondjuk, és meg azt is hajlóval képesek voltunk el elszakítani.
1: Hát igen, azt mondanám, hogy itt mutatkozik meg a tudás ereje, nagyon-nagyon fontos a dagasztás, hogy milyen tészta, nagyon oda kell figyelni a teljesen minden összetevőjére, hogy nagyon pontosan legyen, és a kár, hogy fog kárni a tészta. Amikor igazából a nehezebb pillanat az, amikor feltegyük, tekeredik a fára, akkor a sütés, a szénre, hogy fog reagálni a kerés.
0: Még egy annyit hadd kérdezzek, hogy mennyi időt kell kelnie a rendes kürtös kalács tésztának?
1: Egy órát.
0: Igen, közben azért Borbély Zsuzsanna István felesége sug mellettünk, ő nem nagyon akart nyilatkozni nekünk, de nem baj, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Igen, engem azért csak érdekel ez a rekord dolog, mert én mindig meg szoktam kérdezni, hogy ez ennek miért fontos. Ennél volt már hosszabb, tehát a 20 méteresnél volt már hosszabb.
1: Igen, megcsináltuk a magyar rekordot. Ez igazából úgy jött, hogy a Csíkszentgyörgyi önkormányzattal közösen találtuk ki, hogy a falunapokon legyen valami újdonság. Onnan jött egy közös ötlet, és azt mondanám, hogy mindennapi sikerünkhez kicsit kiszerettünk volna bontakozni, hogy legyen egy nagyobb eredményünk. Nem kitűnni szerettünk volna, hanem a mindennapi jó kollégákkal az együtt dolgozást akartuk egy kicsit a
2: team building.
1: Így van, pontosan.
2: Értem. Na, jó kis team building. Amúgy ezt holnap lehet akkor tehát megnézni ezt a kísérletet, hogy összejönne ez a 20 méteres kürtös kalács. Biztos vagyok benne, hogy meg is lehet kóstolni.
1: Reméljük, hogy fog sikerülni. Nagy hozzáállással próbálkozunk. Ezt amikor lesüssük, akkor ki szeretnénk osztani akik itt lesznek a látogatóknak.
0: Na, ez igen becsületes dolog. Borbély István, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és sok sikert ez az óriás kürtöshöz.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garázst, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is király érzés. Látogasson el Marosugrára és élje át a kastély élményt ön is.
7: A Brico-ban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes bar

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: ismét itt tartunk és játszunk. Függetlenül attól, hogy kint vagyunk-e, eszünk-e édeset vagy kevésbé édeset, mindig édesen és kedvesen játszunk. Próbálunk kedvesek lenni veletek, ti mindig azok vagytok velünk. Egy újabb játékos köszönhetünk, aki amennyiben helyesen válaszol a kérdésünkre, a Dósa Hűs Húsüzem által felajánlott termékcsomag szerencsés tulajdonosa lehet, ez finomságokkal teli rakott termékcsomagról beszélünk.
1: Így van, megnyomjuk a sorsolónkat és Beátát hívjuk.
2: Halló!
1: Halló, jó reggelt, Beáta telefonnál, Bészabó Zsolt és Kis Bence a rádió Gagától.
2: Jó reggelt, fiúk!
1: Miót csinálsz mostanában ebben?
2: Én nemrég keltem fel, és még pont kávézom.
1: Jaj, de jó reggelt! Jó, rendben, tudod Emit, gyere nézzük meg, hogy egy nyereménnyel fel tudjuk-e még dobni a kávézásodat, jó?
2: Jó, rendben.
1: Tudod, vannak ilyen feladványaink, ki kell találni, hogy igaz vagy hamis. Hogyha azt mondod, hogy jöhet, akkor mondom neked.
2: Igen,
1: szóval igaz vagy hamis, Málta szigetén jobb oldalon közlekednek az autók, mint nálunk. Igaz vagy hamis?
2: Annyival kiegészi.
1: Nálunk jobb kész felől van a vezetés. Az jobb sávon közlekedünk, nem a balon.
2: Igen. A hitelen a bal kezem, hogy melyik felé vezetünk.
1: Annyit segítek. Igazad van, hogy balkormányos autóink vannak. De Zsolt akar segíteni, hogy hagyom.
0: Annyiban segítenék neked, hogy Máltának igencsak sok köze van a britekhez. Van ott egy kis brit örökség. Jártak ott már britek elég sokat.
2: Igen.
0: Ennyit szerettem volna
2: segíteni.
0: Akkor
2: igaz.
1: Na még egyszer, tehát az autók a jobb oldalon közlekednek, vagy a bal oldalon Máltán ilyen logika mentén?
0: Nálunk a jobb oldalon közlekednek.
2: Bal oldalon akkor.
1: Ez az. Megdolgoztál érte, úgyhogy úgy érzem, hogy nagyon
2: megérte. Nem vagyok még eléggé felébredve szerintem.
1: Igen, vissza kellett volna hívni, miután megittad a kávét, na de hát ugye azt fogták mondani, hogy a vonat nem vár, viszont az ajándék pedig téged vár. Mindezt a Dósa Vágóhíd által felajánlott ajándék, úgyhogy úgy érzem, hogy jó lesz az, és főleg finom lesz, mindenféle termékcsomag finomságokkal, úgyhogy jó étvágyat kívánunk hozzá neked.
2: Nagyon szépen köszönöm szépen, szép napot nektek.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa Húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zsolt, szerinted van olyan, hogy túl sok kürtös kalácsot enni?
2: Ezt kérdezz meg napvégén, mert szerintem igen lesz a válaszom. Tehát amerre nézek, kürtöst látok, meg mindenki hív kürtös, az nyilván itt vagyunk a Duma-Dumánál, mindenki azt szeretné, hogy kipróbáljuk a kürtösét. Úgyhogy én nem tudom, ez hogy jön össze, elég édes szájú vagyok, ennyire nem tudom, hogy igen-e.
1: Né, az a helyzet, hogy a kürtös kalács, én azt mondtam, hogy az ilyen vallásszerű, mert mindenkinek van egy elképzelés, hogy milyen kell legyen. Ha fejben az elképzelés talál azzal, amit a valóságad, akkor az mindenképp szerencsés.
3: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
5: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
6: Mi az?
5: A látásod. Az Optika Optofarmnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk. Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked. 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán. Ne csak értékeld. Vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
7: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
8: A Roland Suit férfi öltönyszaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
7: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
9: Pizza?
10: Ham.
9: Burger?
10: Ham.
9: Napi menü?
10: Ham.
9: Girosz?
10: Ham.
9: Éhes vagy?
10: Ham. Kattalj rá a kajára!
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
11: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. Nehéz térre kell felkészülni, figyelmeztet Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár, és Irán 7 hónapon belül megnyitná a Hormuzi szorost az Egyesült Államoknak közvetítőkön keresztül benyújtott javaslata alapján. Hírek délben, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Több mint 100 000 szarvasmarha és bivaj után igényeltek támogatást Hargita, Maros és Kovászna megyében. A közel-keleti válság okozta veszteségek enyhítésére állatonként 68 eurót biztosít az állam. A három megyében az igénylések összértéke meghaladja a 7 millió eurót. Hargita megyében 2644 gazda 45214 állat után kért támogatást, több mint 3 millió euró értékben. Maros megyében 1406 gazda 37778 állat után igényelt 2,5 millió eurót meghaladó összegben, míg Kovászna megyében 1045 gazda 20495 állat után nyújtott be kérelmet. Az ÁPIA október első felében ellenőrzi az állományt, a támogatásokat várhatóan év végéig folyósítják. Nehéz térre kell felkészülni, ezért fontos, hogy Románia megfelelő mennyiségű földgázzal rendelkezzen, jelentette ki Krisztián Busoly. Az energiaügyi államtitkár szerint szeptember végére várhatóan eléri a 79-80%-ot a Románia gáztárolóinak töltöttsége, decemberig pedig 90%-ra kell emelkednie, közölte az energiaügyi államtitkár. Krisztián Busoly szerint a romániai készletek jelenleg meghaladják az európai 70% körüli átlagot. A háztartási fogyasztók számára jelenleg 110 lej a szabályozott gázár, és a következő időszakban nem várható jelentős számlaemelkedés. Az államtitkár szerint a jövő tavaszi helyzet elsősorban az európai piaci gázáraktól függ. Júniustól máig 111 nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedést regisztráltak Romániában, közölte az Országos Közegészségügyi Intézet. 99 eset igazolt, 12 pedig valószínűsíthető volt, 5 idős fertőzött meghalt, valamennyien társbetegségekben is szenvedtek, a legtöbb esetet Bukarestben 40-et, valamint Ilfov és Gyurgyu megyében regisztrálták, Maros és Hargita megyében 1-1 megbetegedést jegyeztek, Kovászna megyében pedig 1-et sem. A vírus szúnyogcsípéssel terjed, ezért a közegészségügyi intézet szúnyogriasztó használatát és szúnyogháló felszerelését javasolja. Irán 7 napon belül megnyitná a Hormuzi szorost az Egyesült Államoknak közvetítőkön keresztül benyújtott javaslata alapján, jelentette be az iráni külügyminiszter. A terv szerint a szoros a 7. nap végén nyílna meg újra, ha Washington teljesíti a meghatározott feltételeket, és folytatódnának a tárgyalások. Teherán többek között az iráni befagyasztott vagyon felszabadítását és a gazdasági szankciók eltörlését, valamint az amerikai haditengerészeti blokkád azonnali feloldását és a háború befejezését követeli minden fronton. Az iráni külügyminiszter szerint most Washington válaszára várnak. Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. A dzsungelkörzetünkben ma változó, gyakran felhős lesz az égbolt, némi napsütésnek azonban szinte mindenhol örülhetünk. 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
6: És most!
2: Olyan kényelmesen itt csak sétálgatok a téren, egyébként még tényleg elég kevesen vannak ahhoz képest a Kürtös Kalács Fesztiválon. Ez azért jó, mert sétálni és kóstolgatni ilyenkor a legkellemesebb. Nincs tömeg, a kürtösök már sülnek, annak érezzük az illatát. Kis Bence és B. Szabó Zsolt itt vagyunk a Dumadubánál, előtt benne, és ma egész nap itt leszünk.
1: Jó ebéd, ez szól a nóta, ami egyébként Follow the Flow lesz. Én úgy gondolom, hogy a déli harangszóhoz a Kürtös Kalács drukál. Mindegy, honnan hallgattok bennünket, szerezzetek Kürtös Kalácsot, abból még baj nem volt.
6: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió

0: Itt vagyunk Sepsi Szent Györgyön, kitartóan a Duma Dubából jelentkezünk. Ezúttal talán egy kicsit a kürtös kalácson kívül fogjuk a beszélgetést vinni, mert hogy a vendégünk Hankó Emőke, aki kürtös kalácssal nem, de gyümölcs lével, illetve szörppel foglalkozik. Szia is ne hozott!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mesélj nekünk egy picit arról, hogy egyáltalán ez a gondolat, hogy ilyesmivel kellene foglalkozni, ez honnan jött?
1: Hú, ez egy nagyon hosszú történet. 2005-6 körül nagyon beteges voltam, és valami porokat adtak, hogy szedjem, és nagyon rossz ízük volt. Ezért anyósom mindig adott fekete ribizli szörpöt, hogy el tudjam viselni az ízüket. És amikor a szörp elfogyott, és a port szedtem tovább, akkor újból rosszul lettem, úgyhogy rájöttem, hogy a szörptől vagyok jól. És akkor ezért elkezdtünk nagyobb tételben készíteni, hogy egész évben legyen nekem szörp. És akkor így a barátok meg a rokonok mind kérdezték, hogy hát eladásra nem-e készítünk, és akkor beültettünk egy nagyobb területet ribizlivel, és elkezdtünk fekete ribizli szörpöt készíteni.
0: Mit jelent a nagyobb terület, hiszen azért fekete ribizliből a szörp az úgy rendes mennyiségkel?
1: Hát 70 ár volt, 1100 tő.
2: Atya úristen.
1: És azon munkálkodtunk, és akkor akartuk hivatalosítani a dolgot, persze szerettük volna otthon készíteni, de hát az lehetetlen, és így pályáztunk egy feldolgozóra, és akkor, hogyha már van feldolgozó, akkor már bővült a skála, többféle szörpöt készítünk, és most már gyümölcsleveket is.
0: A gyümölcslé készítés, az azt hiszem, hogy nálunk egy ilyen szezonális tevékenység, de úgy vettem észre, hogy attól a perctől fogva, hát most már úgy lassan kezdődik, ugye almalé az egyértelműen, azért jó, hogyha ott van a háztartásban, meg hát emberek úgy vannak vele, hogy azért mégse cukros üdítő italt ígyunk inkább természetesen cukros gyümölcslevet, mert csak egészségesebb. De mennyire macera egy ilyen dolgot elkészíteni, illetve mekkora az üzem? Mesélj kicsit, hogy ez hogy működik.
1: Az üzem az akkora, hogyha valaki megjelenik egy fél zsák almával, hogy azt préseljük ki neki, akkor csak mosolygunk, hogy hát igazából az felkenődik az oldalára, úgyhogy nagy mennyiségekben szoktunk dolgozni. 4-500 kiló azért kell, hogy elindítsuk a gépeket, és
0: ilyenkor az van, hogyha mit tudom én, valaki csak egy fél zsákot hoz, akkor mit tudom én, beleduvasztotok, amennyit bele lehet, és akkor az alapján, logika alapján kiszámoljátok, hogy kinek mennyi juthat?
1: Megkérdezzük, hogy ebbe beleegyezik-e, és akkor igen.
2: Biztos van olyan, aki azt mondja, az ő almája az olyan alma, hogy másnak nincs olyan almája, most érted? Nem mindig van ilyen alma. Jó, engem a tartósítás része érdekel. Én úgy láttam, hogy a szörpök ideje, az üzleti szörpök ideje leáldozott. Tehát ahhoz képest, hogy régebb mindig vettük a bodoki borvizet, készítettük belőle a szörpöt, mert az volt a szuk, nyilván, ahhoz képest most már azért kevesebben vásárolnak, látom, az üzletben, viszont ennél többen a kézművesektől. Ezt hogyan tartósítjátok, mert benne van ugyanakkor a lutri, hogy akkor ez meddig áll el?
1: Hát a cukor és a citromsó is tartósít, de muszáj egy icipici tartósítószert tenni a szörpökbe. Azt próbáltuk a tartósítószer nélkül, de nem tudtuk előállítani. Úgyhogy azok tartósítószeresek. De így is rengeteg benne a gyümölcs, és ezért elég keresettek. A levek viszont azok csak pasztörizálva vannak, azokban nincsen semmi a tartósítószer.
0: A pasztörizált gyümölcslé mennyi ideig áll el? Van-e erre valami statisztika, van-e valami többé-kevésbé elképzelés?
1: Mi egy fél év garanciát vállalunk rá, de vannak olyan klienseink, akik visszajönnek ősszel, és mondják, hogy jaj, még a tavalyiból van két zacskó.
0: Nekem még van a tavaly előttiből is, még mindig iható. Csak kíváncsi voltam, hogy mit mond az, aki
2: még én is ittam belőle, hadd mondjam el abból. De engem az is érdekelni fog még, hogy ez így kibontás után mit jelent, vagy mire kell inkább figyelni, mert én úgy látom, hogy a tartósítás legtöbben megbontás után rontják el. Ezzel folytatjuk a beszélgetésünket, de zenét hallgatunk előtte.

0: Hankó Emőke szörp és gyümölcslé készítő a vendégünk. Ó, de jó lehet szörp és gyümölcslé készítőként felkelni reggel, és azt mondja az ember magának, hogy én szörp és gyümölcslé készítő vagyok. Na de erre is rá fogunk térni, de most engem az érdekel, amit nemrég felvezettem, hogy megnyitás után mit kell ezekkel a termékekkel csinálni.
1: A pasztorizált almaleveket úgy szoktuk ajánlani, hogy hűtőben tartani, és úgy az ismerősök szerint 14 napig, de én azért 10 napot szoktam mondani, hogy 10 napon belül ajánlott elfogyasztani. Hát,
2: akkor megint én vagyok, az két hónapig simán eláll.
0: De a hűtő... hát de neked mindegy.
2: Te, figyelj, azért csak észreveszem, ha fermentálódik közben, hát lesz egy pezsgése.
0: Hát, igen,
2: tehát,
0: igen.
2: Hogy a frissen, azt igen, az egy hétig nem áll el a frissen préselt, de az pasztőrözetlen, tehát másik. A pasztőröző gépeteket azt hogy kell elképzelni? Nagyjából tudjuk, hogy felhevíti egy, nem tudom, 70 fokra mennyire?
1: 86.
2: Na, jó, akkor 86. Közel. Jó, akkor egy kicsit akkor mesélj erről, hogy hogyan történik. Tanultuk az iskolában, de a franc emlékszik.
1: Hát úgy kell elképzelni, hogy van egy gázkazán, egy olyan, mint bárkinek a konyhába a falon, vagy ahol tartja, és akkor van mellette egy nagy tartály, amelyikben megy egy spirál formájú cső, és abba megy végig a gázkazán felmelegíti a vizet, ami a tartályban van, és a csőbe megy végig a gyümölcslé. És akkor úgy egyből engedjük bele a zacskókba, és a zacskókat meg gyorsan lehűtjük, mert akkor sokkal több vitamin megmarad.
0: Figyeled?
2: Ez az, tudtam, hogy valamit meg kell kérdezni.
0: Ma tanulni fogunk. Na, de akkor térjünk vissza a szörp és gyümölcslé készítésre, hogy te most már így határozod meg magadat. Ez most már ilyen teljes értékű állásnak számít.
1: Nem egészen, ez csak hobbi.
0: Hallgass oda. Tehát értetted, fél zsákalmával szóba se állnak, de ez még mindig csak hobbi.
2: Na, kedves meghívottakat nem szoktuk lövegetni, úgyhogy inkább. Hadd egy kicsit arról beszélgessünk, hogy a termékek. Azt tudom, hogy egy ideje nagyon sokan kérnek például almalevet, nem tudom, gyömbérrel. Ez mennyire kivitelezhető? Vannak-e ilyen újdonságok? Van-e aktuális trend? Mi az, amilyen levet nem készítetek?
1: Eddig készítettünk szőlőlevet is. Az idén úgy döntöttünk, hogy ezt most ki fogjuk hagyni, mert időben duplája az almalé készítésnek.
0: Miért?
1: Nagyon nehéz a szőlővel dolgozni. Nyálkás, lassan kell préselni, nagyon nehezen boldogulunk vele, és többi időt vesz igénybe. Mikor nem akkor az almatermés, akkor természetesen szőlőt is préselünk, de most az idén úgy döntöttünk, hogy inkább az almára koncentrálunk.
0: Lehet buta kérdés, de remélem, hogy többek nevében kérdezem, hogy lesz a szőlőből szőlőlé és nem must?
1: Hát úgy, hogy azonnal pasztorizáljuk.
0: Ja.
1: És akkor nem kezd el fermentálódni.
2: Ja, hogy a fermentációnak a kiszűrése, igen, ez az érdekes. Mi a trend? Mi az, amiből például nehezebb? Nem tudom, vannak ilyen különböző gyümölcslevek és zöldséglevek, ugye gyerekeknek előszeretettel adnak céklát, vagy mit tudom, burok, meg ilyesmit.
1: Bármit meg tudunk őrölni, ki tudunk préselni. Volt olyan kliensünk, aki hozott két bió citromot, és azt mondta, hogy ezt szeretné hozzátenni a három zsákolmájához, és megcsináltuk. Amit hoz a kliens, abból csináljuk
0: neki. Két darab citromot?
1: Két darab citromot, igen.
0: Cuki.
2: Megkockáztatom, hogy annak azért két zsákolmában nem túl erős az.
1: Nem, de ő neki ez volt a kérése, így teljesítettük.
2: Értem. Nyilván elvileg ugye narancslevet meg citromlevet is tudnátok csinálni ilyen kiszerelésben, hát gondolom, hogy azért az egy kicsit macerásabb lenne.
1: Macerás lenne természetesen, meg nagyon költséges is lenne, mert hogy drágább a narancs is és a citrom is.
2: Plusz meg nem ajánlott, gondolom, hogy azért ezeket a kezelt héjú gyümölcsöket, igen, bedobni. Azt már inkább a fogyasztó szempontjában, meg gondolom a berendezés az jól bírja.
1: Igen, és meghámozásra nincsen lehetőségünk.
0: De hogy ahhoz külön hámozógép kéne.
1: Igen.
2: Hogyha megnézzük a felhozatalatokat, milyen típusú szörpöt forgalmaztok?
1: Most jelen pillanatban 12 féle szörpünk van, a zsájától egészen a fenyőig, meg az erdei gyümölcsből készült szörpükig mindenféle. Léből 8 féle, mert készítünk fahéjjal, körtével, céklával, murokkal, cellerrel, gyömbérrel, fekete ribizlivel.
0: Na Bence, megkaptad
1: a választ. Ami eszünkbe jut mindenből, és minden évben szeretünk valami újat készíteni.
0: Tehát akkor ezt mondhatjuk azt, hogy ahogyan a különböző olajak készítői mondják, hogy bármit ki lehet préselni, azt is ugyanúgy el tudjátok mondani, csak nem mindig jó az íze annak, ami a végén kijön.
1: Így van, kísérletezünk, próbálkozunk. Egyszer próbálkoztunk fekete retek lével, almával, hogy köhögésre hát, ha segít, de borzalmas volt az íze.
0: Hát azt ugye el tudom képzelni.
2: Jó, nem tudom, hogy tökéletes zászó volt-e, de Hankó Emlike, köszönjük szépen, hogy itt voltál és megosztottad velünk ezeket.
1: Én is köszönöm szépen.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Reklám. Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai

0: Zsolt, kóstoltál itt a Kürtös Kalács Fesztivál keretében olyan kürtöst, ami nem édes?
1: Nem, de ha jól emlékszem, a Taste of Transylvania-n kóstoltuk ezt a sajtosat, nem?
0: Ez a sajtos tepertős, nekem az az igazság, hogy van egy videónk, érdemes megnézni kicsit közben a Facebookunkat is, hiszen azért nyomjuk a ríleket, de hogy az van, hogy nekem ez a sajtos tepertős kürtös kalács, ez nagyon mozgatja a fantáziát.
1: Nekem is.
0: Kéne nézzük.
1: Nekem is. Bár az az igazság, hogy mondtam én még korábban, hogy én nem nagyon hiszek ezekben az új találmányokban, hogy most meg kell váltani ezt a dolgot. Szerintem becsületesen el kell készíteni, és az a legtöbb, amit egy ember tud csinálni, de ez az én véleményem. Ettől függetlenül most ellentmondva önmagamnak, én Szobátán kóstoltam életemben először fagylaltos kürtös kalácsot, egy ilyen kis kürtös kalácsot kell elképzelni, ilyen házi kürtös nagyságút, és ezt megtam még fagyival. Nekem nagyon jó, nagyon ugye, bejött.
0: Ha nem kürtös kalácsnak hívjuk, hanem fagylaltos kürtös kalácsnak, más.
1: Vagy fagylaltos kalácsnak.
0: Így van, vagy fagylaltos kalácsnak. Nem ez a lényege. A lényeg az, hogy valami egyéni legyen, ami jó. Mindent lehet jól csinálni. Én először ugye a liofilizált, ez a tudod, hideg fagyasztott, igen, szárított málna. Kürtösre mondtam azt, hogy hát ez biztos borzalom. Ahhoz képest szerintem eléggé alap lett belőle.
1: A gyerekek számára határozottan, tehát a gyerekek hatalmas nagy kedvence ez a málnás kürtős. Én nem tudom megenni. Tehát engem nem is a málna íze zavar, mert a málna ízét szeretem.
0: Szerintem határozottan
1: a savanyú, finom. Nekem a savanykás, nekem pont az nem jön be.
0: Az édes savanyú kombináció.

0: Próbáljuk számolni, hogy a mai nap folyamán hányszor hangzik el az, hogy kürtös kalács. Valószínűleg többször, mint egész évben összevéve. Reméljük, hogy nem megyünk az agyatokra ezzel, de azt is reméljük, hogy megkívánjátok egy picit. Az, az igazság, hogy ez nagyon a miénk, nagyon hozzánk tartozik, és mondom, akárhonnan hallgassatok Erdélyből, ez tényleg a miénk, tényleg nagyon szeretjük. Tényleg, az viszont érdekel, hogy van olyan ember, hogy nem szereti a kürtös kalácsot. Nem arról beszélek, hogy már meguntad, vagy mit tudom, hogy nem szereted.
1: Esküszöm, nem olvassuk be, de írjátok meg nekünk a 0735488888-ra.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: A Hiper Doktor Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Doktor Maxban. További részletek a Hiper Doktor Maxban. Ember közelben, Doktor Max árakkal. A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen. Brico.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. Közös fellépésre, őrtüzek meggyújtására szólítja a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi önkormányzatokat, és nem csak Romániában és Magyarországon romlik az iskolások teljesítménye. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, a Rádió Gaga híreit hallják. Halasszák el a tolló útdíjrendszer október 1-ére tervezett bevezetését, kéri az Országos Közúti Infrastruktúrát kezelő vállalat. A cég szerint a rendszer még nem áll készen a használatra, ezért 2027. április 1-éig kérik a halasztást. A szükséges alkalmazás és informatikai platform nyilvános tesztelése csak szeptember 16-án kezdődött, és a szerződés szerint legalább 4 hétig kell tartania. Az Országos Közúti Infrastruktúrát kezelő vállalat szerint ezt követően még a minőségi átvételnek és a kísérleti üzemnek is le kell zajlania. A vállalat arra figyelmeztet, hogy október 1-i indulás esetén a fuvarozók bírságot kaphatnak, miközben nincs működőképes rendszer, amelyen keresztül fizethetnének. Radomir Ruce közlekedési miniszter azonban nem támogatja a halasztást. Közös fellépésre, őrtüzek meggyújtására szólítja fel a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi önkormányzatokat október 25-én, a Székely Autonómia napján. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint az idei megemlékezésnek különös jelentőséget ad a közös cselekvés gondolata. A felhívás szerint október 25-én Székelyföldön és a Kárpát-medence más részein is fellobbannak az autonómia igényre emlékeztető őrtüzek. A Székely Nemzeti Tanács az önkormányzatokat, keresztény gyülekezeteket és civil közösségeket is felkéri a megemlékezésre. Nem csak Romániában és Magyarországon romlik az iskolások teljesítménye, a PISA legfrissebb eredményei szerint globális visszaesés tapasztalható az oktatásban. Ez a korábban oktatási mintának számító országokat sem kíméli. Németországban, Franciaországban, Hollandiában és Finnországban is jelentősen romlottak az eredmények. A felmérés szerint az okok között szerepelhet az okostelefonok túlzott használata, a tanárhiány és az oktatási rendszerek problémái. Mint ismert, a PISA eredmények alapján Romániában a diákok fele nem éri el a minimális kompetencia szintet matematikából és szövegértésből. Szigorítja Németország a szociális támogatásokkal való visszaélések elleni fellépést, miután több önkormányzat is szervezett csalási hálózatokra panaszkodott. A hatóságok szerint elsősorban Romániából és Bulgáriából érkező kiszolgáltatott embereket csábítanak Németországba, ahol fiktív munkaszerződésekkel szociális támogatásokat igényelnek a nevükben. A német kormány javítaná a munkaközvetítők, a szociális és pénzügyi szervek, valamint a rendőrség közötti adatcserét. Az önkormányzatok nagyobb hatáskört kapnának a romos épületek felszámolására, a szabálytalanul foglalkoztató munkaadókat pedig szigorúbban ellenőriznék. Több mint 40 millió amerikai lakost érinthet egy korai szezonális vihar az Egyesült Államok északkeleti partvidékén, amelyet a hétvégére várnak. Az amerikai meteorológiai szolgálat partmenti áradásokra, heves széllökésekre, erős hullámzásra és veszélyes tengeri körülményekre figyelmeztet. New Jersey és Massachusetts között különösen súlyos helyzet várható, helyenként óránként 100 kilométert meghaladó széllökésekkel. Massachusetts keleti részén, Boston térségében akár 13 centiméter csapadék is hullhat négyzetméterenként. A vihar miatt Ed Sheeran két bostoni koncertjét is törölték. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. A meteorológusok szerint csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A maximumok 21 fok körül alakulnak.
2: És most...
1: Az van, hogy a Dumadubában vagyunk, Sepsiszentgyörgy központjában, ahol kötöskalács van, van kötöskalács, azon kívül kötöskalács, vannak egyebek, de főként kötöskalács, mert egy kötöskalács fesztiválon vagyunk.
0: Hát a főnök ki nem állhatja, hogyha azt mondjuk, hogy jó ebédhez szól a nóta, de azt mindenképp el kell mondjuk, hogy Kis Bence és B. Szabó Zsolt köszönt mindenkit a továbbiakban, és a Rádiogaga hétvégét is velünk tölthetitek. Olyan ez, mint egy ilyen kinyújtott vagány-vágány, na ne is törődjetek vele. Nem jó ebédhez, de finom kürtöshöz szól egy Ariana Grande sláger. Jön a Hey That I Made You Love Me.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Sepsiszentgyörgy belvárosában igencsak édes ma az élet, hiszen a Kürtös Kalács Fesztivál az nagyon is zajlik. Mi is itt vagyunk a Dumadubával, és az a helyzet, hogy a továbbiakban a megyei önkormányzat részéről Kovászna megye tanácsának alelnökével, Gáj Nándorral beszélünk. Jó napot kívánok, Isten hozta!
1: Jó napot kívánok!
0: Egy kicsit talán arra kérdeznék rá, hogy miért fontos a megyei önkormányzatnak, hogy az erdélyi élelmiszer palettából, hiszen ez nagyon a miénk, kiemeljen egy Kürtös Kalácsot, és erre azért elég sok időt is fordítottak, hiszen már meglehetősen rég zajlik a Kürtös Kalács Fesztivál.
1: Hát ez a nagyon a miénk, ez konkrétan azt jelenti, hogy nem tudom, tudják-e hallgatók, hogy a zabolai gróf Mikes Mária szakácskönyvében 1784-ben jelenik meg a Kürtös Kalács a mai formájában, de már az 1450-es években van ilyen, úgyhogy tényleg nagyon a miénk, tényleg nagyon háromszéki, ezért is gondoljuk úgy a megye önkormányzatnál már sok-sok éve, hogy e köré kell építeni nem csak egy brandet, de egy közösséget kell építeni, egy rendezvényt.
0: Ha egy kicsit megnézzük, azt látjuk, hogy azért a én azt mondanám, hogy tulajdonképpen a teljes műsor körzetünkben, Maros megyében is láttam több helyen, hogy Kürtös Kalácsot árulnak, bár talán nem annyira jellemző, mint Hargita és Kovászna megyékben. Mennyire lehet ezt akár így a vidékbrennek, megyebrennek, nem tudom, székelyföldbrennek használni? Van egy ilyen vonzata is, azt hiszem.
1: Szerintem egy jó brend. Én még nem hallottam olyan embert, aki a Kürtös Kalácsot ne szeretné. Lehet, hogy vannak, de nem hallottam
0: olyan. Kértük a hallgatóktól, még nem kaptunk SMS-t.
1: Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha egy Kürtös Kalácsot valaki Romániában, de akár a Kárpát-medencében meghal, vagy megkóstol, akkor rögtön hát székelyföldre, háromszékre gondolhat.
0: Hogyha ezt egy kicsit jobban megnézzük, akkor azért azt látjuk, ugye, hogy útszéleken árulják, tehát hogy van mindenképpen, a turistákat célozzák meg vele, nem mintha a helyiek nem vennének, de hogy ennek van egy ilyen vonzata is, tehát tényleg a vendégeket, amúgy is vendégváró dolog. Mennyire tud például a megye abba besegíteni, hogy promoválja ezeket a különböző árusokat? Volt-e például képzés, Kürtös Kalács készítés, amivel a megye implikálódott? Terveznek-e hasonló dolgot? Van-e kiadvány, ami érinti ezt a dolgot? Szóval ilyen kérdésekből egy kicsit csemegéznék.
1: Kiadvány van, hiszen amikor a Kürtös Kalács hungarikum lett, akkor Kovászna megye tanácsa azt hiszem 9 nyelven készített kiadványt, úgyhogy van kiadvány erről, és azt hiszem, hogy ez a rendezvény az, ahol az emberek megismerhetik a Kürtös Kalácsot, nagyon gyúrnak a nem csak tésztát, hanem maga a versenyre a Kürtös Kalácsütők, és azt hiszem, hogy annál jobb szakmai fejlődés, mint egy Kürtös Kalácsütő versenyen való részvétel nincs. Nagyon sok helyről vannak most már itten, olyanok is vannak, akik igen, azon a főútvonalon, a Brassó Kézdi Vásárhely főútvonalon árulnak nap, mint nap, azok is itt vannak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy ilyen találkozó, egy ilyen verseny, egy jó szakmai képzés azoknak, akik ebbe bele szeretnének fogni, vagy akik ezt csinálják hét nap, mint nap.
0: Innen fogjuk a beszélgetést folytatni, nem sokára.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Gáj Nándorral, Kovász Nomegye tanácsának alelnökével. Én azt gondolom, hogy mielőtt egy komolyabb kérdéshez folytatnánk, azért megkérdezném, hogy alelnök úrnak van-e kedvenc kürtös kalácsa, és hogyha igen, akkor az melyik, és miért?
1: Én személy szerint inkább a hagyományos kürtös kalácsot szeretem, a cukrosat, amit még nagyon szívesen megeszek, az a fahajas, mert hogy a fahaj az egyik kedvenc spice-om. Úgyhogy ez a kettő, természetesen bármilyen kürtős kalácsot megkóstolok, van már ezerféle, van nagyon jó puha kürtős kalács, úgyhogy...
0: Mindenkinek van egy ilyen titkos favoritja, hogy akkor mit tudom én, hol kell lenni, most nem azt mondom, hogy ezt el kell árulni rádióban, de hogy mennyire látja azt, hogy meg különböző ízvilágokban érkeznek, már úgy értendő, hogy egymástól eltérő. Ugye az ember azt mondja, hogy kürtös kalács, de mindenkinek megvan. Van, aki egyik strandhoz megy, van, aki másikhoz, mert azt mondja, hogy önnek is van ilyen saját, amire azt mondja, hogy ne, ez az igazi?
1: Nekem van egy kedvenc kürtös kalácsom, amikor nagyajtán laktam, akkor minden szombaton, és szerintem ma is hordozzák egy autóban. Egy nagyon ügyes, becsületes család készíti, gerencei recept alapján. Én a vastagabb kürtős kalácsokat szeretem, úgyhogy az az én kedvenc kürtős kalácsom, és akárhányszor Erdővidékre megyek, mindig benézek hozzájuk, hogy nincs véletlenül frissen sült kürtős kalács. Úgyhogy szerintem mindenkinek megvan a favoritja. Mindenki megtalálja, mert különböző receptek vannak, különböző technikák vannak, és szerintem ez a szép benne, hogy egy termékről beszélünk, de mégis sok ízzel, sok állaggal.
0: Igen, az a helyzet, hogy nagyon-nagyon merész lenne azt kijelenteni, hogy ez az igazi kürtös kalács, mert pont annyira, mint a töltött káposzta. Mindenkinek megvan a fejében, hogy mi az az elképzelés, amit ő szeretne enni, ha nem olyan, akkor az nem jó.
1: Így van.
0: Nem, hogy nem jó, hanem az nem az igazi.
1: Nem az igazi. Ez a jó a kürtös kalácsban, hogy egy dolog, de sok ízben, sok állagban, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy végig kell kóstolni, az ember alakítsa ki, hogy melyik a legjobb, és akkor oda-vissza kell térni.
0: Én azt látom egyébként, hogy a rendezvény az két szegmens céloz meg, egyrészt tényleg a termelőket, akik vagy kürtös kalács készítőket, akik az sokan vannak, nyilván nem csak helybéliek, hanem más megyéből érkezetteket is láttunk többet, illetve talán turisztikából is érdekes, hiszen ha valami köré lehet turista forgalmat generálni, az, én úgy érzem, hogy még mindig valahogy az étkezés, tehát a gasztrónak ez a jó kiinduló pontja tud lenni. A megyei tanács azt tudom, hogy részt vesz a szervezésben, nem is direkt módon, hanem támogatás által, illetve hát a megyei tanácshoz is köthető egyesület van benne a szervezésben. Önök ezt fontosnak tartják.
1: Pontosan, tehát akkor, amikor a Kürtős Kalács Fesztivál indult, akkor Kovászna megye turizmusáért egyesület volt a szervező, hiszen ő csatlakozott a Nemzetközi Kürtős Kalács Szaktestület munkájához.
0: Létezik ilyen is?
1: Van ilyen is, igen, igen. Tehát azért a Kürtős Kalács bár a miénk, de azért az összes kontinensen, nem tudom, Antartiszon igen-e, de azon kívül az összes kontinensen készítik, és jelenleg pedig az Agroszik Egyesület, ami a megyei önkormányzat egyesülete, ő felel a szervezésért, és ugyanaz a cél, amit az imént is megfogalmaztam, hogy népszerűsítse a terméket, ismertesse a vásárlókkal, és természetesen minél több turistát ide vonzon ezáltal.
0: Ez úgy néztük, hogy működik is, sok megyéből láttunk vendégeket, innen fogjuk folytatni.

0: Gaj Nándorral, Kovász Nemegye tanácsának alelnökével beszélgetünk. Egy picit talán a kürtöskolástól térjünk el abba az értelembe, hogy azt látjuk, hogy pár éve létrehoztak egy ilyen gasztrópont fogalmat. Tudom, hogy a megyében pont az Agroszik Egyesületen keresztül volt több ilyen képzés. Mennyire látja egyébként a megye, hát nyilván, hogy nem lesz sose egy olyan turisztikai megye, egy Kovászna megye, mint egy tengerparti megye. Mert nem akkora vonzást tud biztosítani, de tudja a turizmusát növelni. Szóval, hogy mennyire lehet például a gasztróban a megye turizmusának jövője?
1: Én azt hiszem, hogy azért, mert egy kicsike megye vagyunk, pont ettől lehetünk nagyok. Mert hogy azok a turisták jönnek ide, akik ez a lassú turizmust kedvelik, akik az épített örökséget kedvelik, akik a helyi ízeket kedvelik. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy minél több településen legyenek ilyen gasztropontok. Hallgatóknak annyit kell tudni róla, hogy ez egy kis családi vállalkozások, be kell jelentkezni, és akkor a néni a családdal megfőzi az ebédet, előre megbeszélt menüt konkrétan, és azt hiszem, hogy egyre jobban vágynak az emberek arra, hogy helyi anyagból, mert ugye ez az egyik helyi alapanyag, ez az egyik feltétel, helyi ízek, mert hogy mindenki másképp főz, biztos vagyok, hogy komandó másképp főzne, mi Vargyason. És pont ez ami nagyjá teheti ezt a kis megyét, hogy minél több ilyen gasztropont jön létre.
0: Egyértelmű, hiszen ez az, ami egyéni színezetet ad, ha ugye a most gyors étteremláncokat nem akarom egyiket csak kiemelni, azért kedveli az ember, mert mindenütt nagyjából ugyanazt az ízvilágot, ugyanazt a minőséget hozza. Ennek pedig pont az lenne a vonzata, hogy mellé tényleg olyan ételt tud hozni, amit máshol, nem az csak itt van. Ebbe a kürtöskalács is bele tud tartozni valamilyen szinten. Hogyan látja egyébként, hogy a megyének a turizmus az merre alakul? Tehet-e valamit a megyei tanács annak érdekében, hogy jobban működjön, vagy még jobban működjön, mert én úgy érzem, hogy egyfajta fejlődés mindenképp van.
1: Sajnos látnunk kell, hogy ez az év nem túl kedvezett a turizmusnak, de ez egy globális
0: semminek
1: történet.
0: Sem.
1: Semminek sem kedvezett. Mi minden évben nagyon sokat fektetünk a turizmusban. A Turizmusfejlesztési Egyesületünk, amiben több település is részt vesz, az a célja, hogy minél jobban promoválja a helyszállásokat, de akár a gasztropontokat, de akár ezt a rendezvényt is, vagy minden olyan rendezvényt, amit turistát tud idehozni. A múzeumainkat, ami tényleg hát a környéken nagyon közkedveltek, úgyhogy ezzel járulunk mi hozzá. Természetesen nem elég az, hogyha mi hozzájárulunk, de a vállalkozóknak is fejlődni kell, észre kell venni az új trendeket. Ugye például ez az egyik új trend, hogy inkább helyi ízek, inkább ne egy szobaszám legyen a turista, hanem néven szólítsuk őket. Ez egy ilyen együttműködés. Másrészt, ami nagyon fontos, hogy egy kicsit jobban promováljuk a balneó részt, hiszen ott van Kovászna, épül Málnáshürdői képzőközpont, ahol akár szállásolni is lehet. Úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez a téma. Én azt hiszem, hogy mindegyik részében a megyei tanács és a többi polgármesteri hivatal, akik benne vannak, hozzátesznek egy picit.
0: Gály Nándor, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta nekünk. Köszönjük az alkalmat.
1: Köszönöm szépen.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Reklám. Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
2: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
4: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
5: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
6: Gamma Electronics.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió Gaga.
10: Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseh.

0: az Arinovis Motors felajánlásából van a következő igencsak érdekes nyereményünk. Az a helyzet, hogy megjártuk néhányszor magunkat, és vezettem néhányszor a Geely-ket, úgyhogy ez izgalmas számunkra. A lényeg az, hogy most az Arinovis csomagát lehet megnyerni. Na nézzük, hogy ki lesz az, akit fogunk hívni. Ha minden igaz, akkor Benjamin lesz az, akinek csörren a telefonja.
1: Olyan ritkán beszélek Benjaminokkal.
0: Halló, jó reggelt, Benjamin!
1: Jó reggelt, Benjamin! Rádió Gagától keresünk, kis Bence, B. Szabó Zsolt.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mi jót csinálsz, gyere, áruld el nekünk, olyan kíváncsi vagyok, az a hang a háttérben mi lehet?
0: Fúró vagy csiszoló?
2: Keverőszár, dolgozunk!
1: Én a keverőszárra tippeltem volna, hogy éppen valamit keversz. Na, egy kicsikét bezavarunk a munkádba, de
2: nyugodtan lehet.
1: Cserébe adunk valamit. Figyelj, van egy kijelentésünk nekünk, amire rá kéne gyorsan vágnod, hogy igaz vagy hamis, mondom gyorsan. Ha a szélvédőn kicsi kőfelverődés keletkezik, azt célszerű minél előbb megjavítatni, mielőbb tovább reped. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz.
1: Na látod, ilyen könnyű dolgokkal jövünk neked, így szombaton. Mert hogy ez a Gagának a szombati műsora, és te vagy ma az utolsó szerencsés nyertes a mai napon. Úgyhogy mi gratulálunk, kis Bence, elmondja gyorsan, hogy mit nyertél.
0: Így van, az Arinovis felajánlásából van egy ilyen Arinovis promóciós termékeket tartalmazó csomagot. Reméljük, hogy jó hasznát veszed, van benne mindenféle hasznos dolog. Gratulálunk hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát jó munkát kívánunk neked ezek után.
2: Köszi szépen!
3: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.

0: Az a helyzet, hogy ma már többet nem játszunk, de a holnapi nap majd Nagy Endre lehet, hogy benneteket hív, azért fontos, regisztráljátok a 0730588888-on, vagy a Gagi applikációból.
1: Így van. Bence, te olyan ügyes kérdéseket tudsz feltenni ezeknek a meghívottainknak, hogy annyira ügyes beszélgetés. Jó, a következőkben nem csak Bence lesz, néha itt egyedül hagyom a stúdióban. Én közben megjártam magamat, úgyhogy nem sokára be is számolok arról, hogy miket láttam. Addig is a legfrissebb híreket hallgatjuk.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és terítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
6: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárád Szeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
7: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és sauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. Akár 1730 lejes bírságot is kaphatnak azok, akik szabálytalanul használják az elektromos rollert, és ideiglenesen lezárják holnap délelőtt a forgalmat a Dzsudzsu Ruszé Barátság kídon. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Elmúlt 25 év egyik legjobb méztermését hozta az idei év a méhészek szerint. Jó volt a repce, az akáca, hárs és a napraforgó mézhozama is. A bőséges termés miatt azonban jelentősen csökkent a nagybani felvásárlási ár. A méhészek szerint a bolti méz ára ettől nem csökkent. A piacokon az akác mézet továbbra is 45-50 leért, egyes helyeken pedig akár 60 leért kínálják kilónként. Az árak várhatóan októbertől emelkedhetnek. Legkorábban október közepén indíthatják újra a csernavodai atomerőmű 2 reaktorát a Duna vízhozamának alakulásától függően. Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár szerint a következő 10 napban nem várható olyan vízszint, amely lehetővé tenné a reaktorok biztonságos újraindítását. A vízhozama következő napokban tovább csökkenhet. Krisztián Busoly szerint szeptemberben semmiképp sem indulhat újra az erőmű. A kieső villamos energiát nagyrészt importból pótolják, emellett a gáz erőművek, a nap- és szélerőművek termelése is hozzájárul az ellátáshoz. Akár 1730 lejes bírságot is kaphatnak azok, akik szabálytalanul használják az elektromos rollert. Július 1-től egy bírságpont értéke 216 lej 25 bani. Az ittas rollerezésért, a piros lámpán való áthajtásért, menet közbeni mobiltelefon használatért, vagy az autópályán való közlekedésért 1297 és 1730 lej közötti büntetés járhat. 865 és 1081 lej közötti bírságot szabhatnak ki utasszállításért, illetve azért is, ha valaki a zebrán nem száll le a rollerről. Elektromos rollert közúton 14 éves kortól lehet vezetni, 16 év alatt pedig kötelező a sisak. Ideiglenesen lezárják holnap délelőtt a forgalmat a Gyurgyu-Russzé Barátság hídon egy nemzetközi futóverseny miatt. A Russzé-Gyurgyu szabadszellemfutást idén 9. alkalommal rendezik meg. A verseny 11 és 13 óra között zajlik. A két országot összekötő hídon mintegy 450 résztvevő fut majd. A román és a bolgár hatóságok közösen irányítják a határforgalmat, és arra kérik az utazókat, hogy vegyék figyelembe az időszakos korlátozást, illetve kövessék a rendőrök utasítását. Egyetlen nap alatt 11.218 italcsomagolást váltott vissza egy lengyel férfi a betétdíjas automatáknál. Az illető március óta gyűjtötte a palackokat és dobozokat, kerékpárral járta az utcákat, július végére pedig csaknem 8.000 darabot gyűjtött össze. A visszaváltás közel 10 órán át tartott. A férfi összesen 5.609 zlotyit, mintegy 1.300 eurót kapott. A pénzt pedig jótékony célokra fordítja, többek között egy iskolát, egy önkéntes tűzoltó egységet és egy nők jogait védő egyesületet támogat. A gyűjtést folytatja, jelenleg egy tűzoltó autóra gyűjt. Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. A dens körzetünkben ma változó, gyakran felhős lesz az égbolt, némi napsütésnek azonban szinte mindenhol örülhetünk. 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: És most!
0: Ott maradtunk el, hogy Bészabó Zsolt és Kis Bence itt vagyunk a Dumadumában. Zsolt pedig alaposan körbenézett. Mit láttál?
1: Kürtös kalácsot.
0: Mit nem láttál?
1: Kávét. Komolyan, kértem egy flat white-ot, és az ötödik helyen kaptam. Nem tudom miért ilyen, hát azt kell mondjam, gyenge a kávé behúzottal, bár veszek nem kávézni ennek az emberek a kürtös kalács fesztivál.
0: Gondoltál arra, hogy egy kávézóban próbáld ugyanezt?
1: Az lett belőle.
0: Jó, örvendek, hogy lassacskán neked is leesett az egylejes. Indulunk Bibi Rexával és a Hot Ones, What It Wants.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
5: Érdekességek,
2: aktuális információk,
5: játékok,
2: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Senkit nem fogok meglepni azzal, hogy Kürtös Kalásról fogunk beszélgetni a következő percekben is. Dávid Ildikó a vendégem a Bodogsi Kürtőstől. És most már elég sok embertől megkérdeztük, hogy mi a tökéletes kürtös titka. Ez lesz majd az utolsó kérdés. Én nem innen kezdeném. Versenyző Kürtös Kalácsról szeretnék beszélni, vagy ha jól értettem, akkor a felhozatalból mindenki kiválaszt egyet, vagy egyet elkészít külön, amit csak a versenyre készít. Önök mivel készültek?
1: Mi egy hagyományos kürtőst készítünk, mindig ugyanazzal készülünk, akár hétköznap, akár versenynapra, tehát egy saját recept van kialakítva erre a célra, tehát tojásmentesen készül a termék.
0: Wow!
1: És igyekszünk mindig a legjobbakat az alapanyagokból kiválasztani az összetételekhez.
0: Ez a tejtojásmentesség, ez gondolom, ez ugye a modern kor hozta, hogy egyre több a különböző érzékeny ember, vagy ezt így önök kitalálták ettől függetlenül?
1: Tehát ezt én így gondoltam, hogy egy ilyen receptet fogok készíteni, hogy bárki, aki érzékeny talán tejre, még tojásra, nyugodtan fogyaszthassa.
0: Most már ön a második, aki azt mondja, hogy a hagyományos kürtös az az igazi kürtös, mert hogy azt már átbeszélgettük itt néhány emberrel, hogy egyre több az igény, minél több gondolom a kínálat, az emberek annál többre vágynak. Mert most már láttunk dubai csokis kürtöst is, most már elég divatos lett ez a málnás kürtös, amit én személy szerint nem szeretek, de nagyon-nagyon divatos például hogy gyerekek körében. Önöknek a kínálatában vannak-e ilyen extrák?
1: Én, ami a valóság, nem nagyon szeretek elmenni túl a hagyományoson. Uh-huh. Inkább első helyén a cukros, a diós, uh-huh. és a kókuszos, még ami különbözik egy picit, a fahéjas. Tehát csak ezeket lehet nála megtalálni, és elképzelésem szerint ezeknél is fogok maradni.
0: Uh-huh. A kürtösnek az összetételében, vagy a receptjében mivel lehet leginkább játszani? Mert azért egy elég egyszerű receptű édességről beszélhetünk. Tehát, hogy úgy, mit tudom, egy ilyen laikus, mint én, nem nagyon látom azt, hogy miben lehet játszani, mitől lesz jobb, vagy mitől kevésbé jobb. Azt látom, hogy van, aki a sóval játszik, mert hogy én például a sótlan kürtösöket azt annyira nem szeretem. De van, aki például azt is szereti.
1: Én mindenképp az alapanyagoknak próbálom azt, hogy kivegy a legjobb minőséget válasszam. Uh-huh. A cukor nagyon fontos, ami dominál inkább a kürtös kalácsban, mert tulajdonképpen az egy édes tészta.
0: Így van.
1: És ez az a cukrot, amivel lehet mariálni, hogy na, kihozzunk minél jobbat.
0: Ami még nagyon érdekel, hogy azt szoktuk mondani, hogy frissen a legfinomabb, de hát azért nagyon sokszor, mikor nem vásárban vagyunk, hanem bárhol máshol, azért általában olyanokat kapunk, amelyek már rég ki vannak ülve. Na, itt szoktam leginkább megkülönböztetni a jó kürtös kalácsot a kevésbé jó kürtös kalácstól. Valami nagyon gyorsan szárad, valaminek nagyon-nagyon vastag a tésztája, és hidegen ez nagyon rosszul hozza ki magát. Erre gondolnak-e önök, vagy csak a frissen fogyasztásra gondolnak?
1: Tehát nekem úgymond még mindig pozitív visszajelzéseim voltak a másodnapos kürtős kalácsra is, mivel hogy nem igazán szoktam eladni, de megtörténik, hogyha a vásárban megmarad egy pár darab, és valakinek reggel korán szeretne vásárolni egy kürtős kalácsot, mindig elmondom, hogy ez az éjszaka készült, késő este készült, de mindig meg voltak elégedve, mert mindig puha, tehát nem szárad ki.
0: Ez mitől?
1: Hát ez mindenkinek a sajátos receptje alapján.
0: Ja, hogy ez az, amit nem mondunk el. Jó, jó, hát.
1: Mindenképp, na hát ez az én receptem valahogy így van kialakítva.
0: Jó, folytatjuk innen, most zenét fogunk hallgatni a Rádió Gagán, de folytatjuk innen, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a kürtös történet honnan kezdődött az ön életében.

0: Továbbra is a Domadubából, továbbra is Dávid Ildikóval, a Bodosi Körtőstől beszélgetek, és azt ígértem, hogy egy picit visszamegyünk az időben. Ildikó, mikortól van az életében jelen a Körtős Kalács?
1: Én a vállalkozást 2007-ben indítottuk, mi a család, én még a férjem. Tehát azzal az elhatározással, hogy Erdővidéken, akkor még nem volt Körtős Kalács sütőcég.
0: Ez 19 évvel ezelőtt volt.
1: Igen.
0: Az igen.
1: És én úgy gondoltam, hogy mivel cukrász szakiskolát végeztem, szerintem eljött.
0: Meg tud birkózni ezzel a kihívással.
1: Az ideje, hogy egy olyan termékkel álljak elő a piacon, amit majd felkelti az érdeklődését Erdővidéknek, és szerintem sikerült a vállalkozásunk, mindig jó visszajelzések vannak, tehát én meg vagyok így elégedve.
0: Tehát jól értem, akkor első körben vállalkozás ötlet volt ez.
1: Igen.
0: És volt akitől tanulni?
1: Én magam próbáltam vállalkozni erre otthon, egy picit kísérleteztem, gyakoroltam. Alig pár hónap elteltével elkezdődtek a barótnapok, ott volt az első alkalmunk, ahova kiköltöztünk Körtős Kalács sütni. Nagy siker volt. Tehát
0: azt azért mondjuk el, hogyha tehát a baróton van valaminek nagy sikere, az azért nagy szó, mert az erdővidéki emberekről sok mindent tudunk, többek közt azt is, hogy mindig őszinték. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy lehet az ismerősök kicsit hozzátesznek még, hogy jaj, ez jobb, mint a többi. De úgy általában a székely emberről, meg főleg az erdővidékiről azt tudjuk, hogy ha valami nem tetszik neki, ezt meg szoktam mondani. Úgyhogy ilyen szempontból a fejlődés is valószínűleg könnyebb. Nem tudom, kritikák érkeznek-e, vagy érkeztek-e az évek során, amire érdemes volt figyelni?
1: Tehát volt, nem igaz, hogy nem akad a vásárlók közül, akinek picit másabb az igénye, mint például az én ízlésem. Uh-huh. Volt, aki azt mondta, hogy szeretne egy olyant, hogy a diós, kürtős, például pergeljük rá a diót. Uh-huh. Kipróbáltuk. Bevált, néhány alkalomra, kérésre olyant is készítettünk, tehát lehet tanulni.
0: Ilyenkor a diót előre megpörgölik, vagy rajta pörgölik?
1: Nem, beleforgattuk a dióba a Körtős Kalácsot, és egy picit visszatettük a parázsra.
0: Ez izgalmas.
1: És nagyon jó volt ez is. Úgyhogy lehet tanulni vásárlóktól, külső emberekkel, hogyha az ember elbeszélget egy picit, mindig van valakinek valami ötlete. Én szívesen veszem, hogyha vannak ilyen szándékú személyek is.
0: Mindig nagyon érdekelt, hogy nagymamámhoz szoktunk járni néha Körtős Kalácsot készíteni, de ezt ilyen kisfákkal sütjük, de soha nem olyan, még csak meg se közelíti ezt a fajta nagyobb Körtős Kalácsot. Nagyon finom, tehát nagyon szeretjük ezeket a kicsi Körtős Kalácsokat is. Én meg voltam sokáig győződve, hogy a méret miatt különbözik az íze is. De nem vagyok meggyőződve, hogy csak ez emiatt. Mert a két Körtős Kalács közt tudunk egy nagy különbséget tenni. Azért van ennek egy ízes, annak a házinak, amit szénen készítünk otthon a kertbe, sokszor talicskába rakjuk meg a szenet, annak valamiért teljesen más az íze.
1: Igen, mi amikor a vállalkozást elindítottuk, akkor elektromos Körtős Kalács sütőgépeket vásároltunk, és azzal a kicsi méretű Körtős Kalácsot sütöttük, majd egy idő után átváltottunk mi is a szenesre, hogy a nagy Körtős Kalácsot sütjük, mert úgy volt igény arra is, hogy a szénén süljön. És aztán ennél maradtunk még a szénén sült Körtős Kalácsnál. Ennek biztos, hogy egy picit másabb az íze. A szénnek, a parázsnak a varázsa, tehát az egy külön ízt ad, még az a kicsi szénpor, amikor azt kicsit meg kell legyázni, hogy na, a szén
0: felelem. Azért, ha jól látom, akkor többen sütik szénen a Körtős Kalácsot, mint...
1: Most már igen, egyre többen.
0: Igaz?
1: Igen.
0: Ez gondolom logisztikailag bonyolultabb egyik vásárról a másikra.
1: Picit igen, tehát nehezebb a színen sült kalácsal egy picit a rendet, a tisztaságot tartani, mert a szén azt tudjuk, hogy ízik. Vannak olyan alkalmak, amikor meg kell most már hajszarítóval futatni, nem papírral, meg egyéb legyezővel legyezik, és akkor az a pili száll, de hogyha rászáll a kalácsra, az természetes, tehát az még ad egy plusz íz neki.
0: Így van. Jó, nagyon szépen köszönjük, és hát sok sikert a versenyre. Én mindenképp kíváncsi vagyok, például a versenyző Körtős Kalács, azt mindenhol végig fogjuk Bencével kóstolni. Dávid Ildikónak a Bodosi Körtős részéről nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Jó vásárt!
1: Köszönöm szépen!
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
3: Gaga. Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Kész a 10 órai!
6: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
9: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
10: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
9: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
10: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
9: deákhamor.ro.
2: A reklám után
11: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió

0: Te Bence, hallod-e?
1: Az Ázsiát a háttérben?
0: Inkább látod. De a kedves hallgató, az történik, hogy van ez az Ázsia, hát így a mikorosztályunknak a kamaszkorában voltak ők igazán nagy sztárok, még
1: akkor
0: az Akcent-tel.
1: Voltak ők úgy kamaszok.
0: Így van, hát Trace Tudest, Akcent, úgy Animal X, meg ezek voltak, és ott volt az Ázsia. Na és hát akkor most vártuk az Ázsiát, felálltak a színpad, és mondtam, hogy mikor jön az Ázsia, és mondták, mert ott van, de mondom, a lányok, szóval milyen lányok?
1: Igen, az a helyzet, hogy az egyik hölgyem, minek a fenekén írja, hogy Juicy, ami Amerikában a trashinek a megfelelője. Nem biztos, hogy már ez a divat az kedvében jár.
0: Azt is mondjuk el, hogy aki most megijedne és hirtelen cipőt húz, hogy sprinteljen Ázsia koncerten, ne tegye, mert nyilván és még csak a hangolás zajlik éppen itt a Marosvásárhely. Sepsiszentgyörgy főterén.
1: Közel, de nem? Igen.
0: Az Ázsia ma este a Honeybees után fog föllépni itt a színpadon. Nem kell mondani, szerencsére nagy, kicsi, mellék, B-színpad, valamilyen reklámszínpad.
1: Maradjunk abban, hogy kamaszkorunkból előjönnek, meg az emlékek is. Aki szereti, látogasson ki.

0: Szia, még mindig hangol a háttérben, ahogy hallhatjátok, gondolom. Úgyhogy mi szépen lassan átadjuk a hangot valakinek, aki nálunk sokkal konkrétabb dolgokról tud beszélni. A híradónkat fogjátok hallani a legfrissebb hírekkel, hogyha minden igaz.
1: Regisztráljátok a játékunkra a 0735488888-as telefonszámon, tehetitek ezt meg, illetve ott van még mindig ugye egyrészt a háttérben az Ázia, másrészt pedig ott van a Rádió Gaga alkalmazás, töltsétek le!
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám.
4: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
5: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
6: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
7: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
2: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. Benyújtotta ma a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek teljes névsorát Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök, és nehéz térre kell felkészülni, figyelmeztet az energiaügyi államtitkár. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Több mint 100 000 szarvasmarha és bivaly után igényeltek támogatást Hargita, Maros és Kovászna megyében. A közel-keleti válság okozta veszteségek enyhítésére állatonként 68 eurót biztosít az állam. A három megyében az igénylések összértéke meghaladja a 7 millió eurót. Hargita megyében 2644 gazda 45214 állat után kért támogatást, több mint 3 millió euró értékben. Maros megyében 1406 gazda 37778 állat után igényelt 2,5 millió eurót meghaladó összegben, míg Kovászna megyében 1045 gazda 20495 állat után nyújtott be kérelmet. Az ÁPIA október első felében ellenőrzi az állományt, a támogatásokat várhatóan év végéig folyósítják. Benyújtotta ma a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek teljes névsorát Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök. A PNL-é, az USZ-é és az RMDSZ által támogatott kabinet programja 372 konkrét intézkedést tartalmaz. Siegfried Murechen többek között a parlamenti képviselők számának csökkentését, az állami vállalatok és az adóhatóság reformját, valamint egy egységes ügyfélablak létrehozását ígéri a lakossági ügyintézéshez. A kijelölt kormányfő szerint nem emelnék az áfát, és amint lehet, visszaállítanák a 19%-os kulcsot. A programban szerepel az Európai Uniós pénzek teljes lehívása, az autópályaépítések felgyorsítása és a védelmi képességek fejlesztése is. Nehéz télre kell felkészülni, ezért fontos, hogy Románia megfelelő mennyiségű földgázzal rendelkezzen, jelentette ki Krisztián Busoly. Az energiaügyi államtitkár szerint szeptember végére várhatóan eléri a 79-80%-ot a Románia gáztárolóinak töltöttsége, decemberig pedig 90%-ra kell emelkednie, közölte az energiaügyi államtitkár. Krisztián Busoly szerint a romániai készletek jelenleg meghaladják az európai 70% körüli átlagot. A háztartási fogyasztók számára jelenleg 110 lej a szabályozott gázár, és a következő időszakban nem várható jelentős számlaemelkedés. Az államtitkár szerint a jövő tavaszi helyzet elsősorban az európai piaci gázáraktól függ. Júniustól máig 111 nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedést regisztráltak Romániában, közölte az Országos Közegészségügyi Intézet. 99 eset igazolt, 12 pedig valószínűsíthető volt. 5 idős fertőzött meghalt, valamennyien társbetegségekben is szenvedtek. A legtöbb esetet Bukarestben 40-et, valamint Ilfov és Giurgiu megyében regisztrálták. Maros és Hargita megyében 1-1 megbetegedést jegyeztek, Kovászna megyében pedig 1-et sem. A vírus szúnyogcsípéssel terjedt, ezért a közegészségügyi intézet szúnyogriasztó használatát és szúnyogháló felszerelését javasolja. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. A meteorológusok szerint csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A maximumok 21 fok körül alakulnak.
2: És most...
0: Kis Bence és Bészabó Zsolt köszönti a frissen csatlakozókat. Ez itt egy, különleges, hosszabbított vagányvágány, vagy Rádió Gaga hétvége. A Százlábú Néptánc együttessel fogunk foglalkozni ebben az órában, sőt, javítom magamat, Bence fog foglalkozni.
1: Így van, beszélgetünk egy kicsit, az a helyzet, hogy szerintem nálunk a népi kultúrát illene megbecsülni. Erdélyben nagyon-nagyon fontos nekünk, és a következő órában nyilván erről is ejtünk néhány szót. Addig viszont hallgatunk zenét. Itt van Jonas Blue és az Edge of Desire.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.
11: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.
2: Rádiogaga.ro és Rádió Gaga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Sepsiszentgyörgyön ma igencsak színes kulturális program kíséri a 8. alkalommal megrendezett Kürtös Kalács Fesztivált, ami még őszi vásárol és egybe van kötve, és mit ad Isten, van ehhez egy másik program, ez a Szerencsés Csillagok Együttállása, mert másképp nem is lehetne megfogalmazni. Konkrétan 20. évfordulóját ünnepli a Százlábú Néptánc Együttes, ilyen megfontolásból vendégünk Virág Endre az egyik alapító, illetve Kis György Máté, aki hát táncos, ex-táncos, ilyen apróságokon már talán fel sem akadunk. Szervusztok, Isten hozott!
1: Szervusz, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Köszöntöm a rádióhallgatós téged is, szia-szia!
0: Endre, menjünk vissza abszolút az időben. Amikor létrehoztátok a Százlábú Néptánc Együttest, mi volt a célotok?
2: Egyszerűen, ha valamit tudtunk, szerettünk volna továbbadni. Ilyen egyszerű.
0: Nyilván, de azért ennek volt egy célközönsége, mert nem a 60 pluszos közönséget szólítottátok.
2: Kicsit úgy kezdődött, hogy mivel iskolákban már tanítottam, sőt párommal együtt is tanítottunk az iskolákban, és akkor volt igény gyerekek és szülők részéről, hogy nem lehetnek külön délutánonként valahol eljönni. És akkor 2006. október 2-án volt pontosan az első próba, az kori szakszervezetek művelődési házában, a Háromszék Tánc Együttesnek a próbatermében, és úgy lassacskán napról napra telt, és nem is visszanézünk, már 20 év.
0: Nem tűnik olyan soknak 20 év, hogyha ebbe így belegondolunk. Nyilván az, hogy közben a háttérben a dobolás, amit hallgatnak a kedves hallgatók, az már valamelyik együttes próbál estére. Ugye az élőnek van egy ilyen szép mellékhatása. Endre, ha nagyon megnézzük az elmúlt 20 évet, ezt hogyan összegeznéd? Miért volt fontos a te megközelítésedből ez a sok minden, ami az alatt történt?
2: Én egy órával ezelőtt körülbelül bementem a próbaterembe, és a szeniorok, mármint a Százlábúnak 6 generációja van, és abból a második generáció, aki Máté tag, és ők próbáltak, és úgy fogadnám össze, hogy ezt látni, hogy 20 év után ők magukra mit próbáltak, hiszen már 5-6 éve nem tagok az együttesnek, mert mindenki a saját életében jobbra-balra el van. Én azt mondom, hogy ennél nagyobb csodát nem lehet látni, milyen öröm volt minden, amikor 11 pár valaki összegyűl és csinál valamit olyan önszántából, annélkül, és visszajönnek az országos, a világnak a sarkaiból. Na, ezt visszanézve ezért érdemes csinálni.
0: Na akkor most Mátét kell egy kicsit kérdezem. Te ugye civilben orvos volnál. Ilyenkor, amikor visszajössz egy ilyen akcióra, akkor miért teszed ezt? Vagy mi az, amiért úgy érezted, hogy neked ma itt kellene, hiszen utaznod kellett nem is keveset?
1: Különösebb okot nem tudnék felsorolni, igazából úgy mondanám, hogy szerettünk volna itt lenni. Tehát számunkra mindig öröm ide hazajönni, és mindig öröm találkozni a volt tánctársainkkal. Nagyon jó érzés volt tegnap este is együtt bemenni, este 7-kor a próbaterembe, és 10 óráig együtt izzadni, annak érdekében, hogy ma közösen a színpadra tudjunk tenni egy koreográfiát. Tehát ez számunkra egy jó leső érzés, és azt tudom mondani, hogy ez igazából minket feltölt. Tehát nem egy nehézség, nyilván megvannak a logisztikai akadályok arra nézve, hogy mindenki megfelelő időben a megfelelő helyen legyen, és akár Dániából, Magyarországról, vagy éppen Franciaországból hazautazzanak az emberek, de összességében ez egy jó érzés számunkra. Tehát én mindig, amikor hazajövök Magyarországról, akkor töltekezni jövök. És egy ilyen alkalomra hazajönni az igazából egy felbecsületetlen élmény és érték számunkra.

0: A mai nap, jó, picit előre hoztuk. Van egy 12 nap tulajdonképp addig, amíg valóban 20 éves lenne a Százlábú Néptánc Együttes. Na de hát azért egy jubileumi évet írunk le. Ennek ellenére 20 évet ünnepeltek, és azt hiszem, hogy ez önmagában már teljesítmény. 20 év alatt nyilván sok minden alakult, és az a helyzet, hogy próbálom fejben összeszámolni, hogy hányszor láttalak százlábúként színpadon, vagy egyáltalán foglalkozni a Százlábú Néptánc Együttessel, és nem tudom a számot, tehát sokszor. Endre, hogyan látod, hogy a népi kultúra iránt, hiszen erre egy igény kell legyen, az elmúlt 20 évben merre alakult az igény? Csökkent, nőtt, konstans, mit lehet erről elmondani? Tényleg kívülállóként nem tudom megsatszolni se.
1: Ez vidékenként változik. Kovászna megye egy kicsikét hamarabb polgárosodott, emiatt az emberek mentalitása egy kicsit másképp áll be, de ha átmennénk például Hargita megyébe, vagy Moros megyébe, ahol azt mondom, hogy Sóvidék, vagy Felcsik, vagy bármilyen mezőség, vagy milyen, ott az embereknek egy kicsit másképp állnak oda. És mivel még a közelmúltban ők még, mondhatnám, organikus táncot, ha nem is ők személyesen, hanem az elődeik táncolták, ezért úgy közelebb áll hozzájuk. Itt a környékünkön egy kicsit jobban össze kell fogjunk, mondjam úgy, hogy meg tudjuk mozdítani a gyerekeket, de nem lehetetlen. És az igazság, hogy az nagyot dobna, hogyha az iskolákban hivatalosan lehetne tanítani, magyarán mondva nem kötelező, hanem opcionálisan. És azok a gyerekek, akik 1-4 osztályban nincsenek megérintve, 5-től arra felé, bár az a mai világ nagyon elviszi másfele, ami nem baj, de ennek a műfajának akárára mondhatnám. Én azt mondom, hogy azért sorvad a maga módján itt a környékünkön, de vannak emberek, akik még tartják a, hogy mondjam, a lelket.
0: Én úgy gondolom, az, hogy van valaki, aki veszi a fáradtságot, és egyáltalán lehetőséget teremt, látom, hogy a gyerekeket folyamatosan valamiféle programba be akarják szervezni. Ez egyre inkább, ahogy az idő telik, hangsúlyozódik. A néptánc az miért nem lehet egyik ennek? Vagy pontosan lehet?
1: Lehet, csak vannak, akik ósdinak találják egyrészt, másrészt meg a gyereknek munkás. Ezt inkább Máté tudná elmondani, hogy hányat, mennyit próbáltunk ahhoz, hogy eljussunk oda, ahol juttunk, és igazán azok az izzadságcseppek hozták össze őket a legjobban, mint közösséget, mint csapatot. És ez a munka mai fiataloknak már nem annyira csípődik.
0: Az a helyzet, hogy egy kicsit azt hiszem, hogy előre vetítetted a kérdésem, mert Mátét akartam megkérdezni. Milyen volt annak idején elkezdeni táncolni Endrékkel? Azt tudom, hogy a szónak a jó értelmében véve, de szigorú ember.
2: Mindenképpen olyan tekintetben mi szerencsések voltunk, hogy én 9 éves koromban csatlakoztam a Százlábú mozgalomhoz, tehát relatíve még azért fiatalon, ugye elemi iskolásként, és időben megfertőzött ez az egész néptánc együttesülét, meg az egész népi kultúra is. Tehát ennek tekintetében nem volt kérdés az, hogy mi ezt egyáltalán abba hagyjuk-e, nem folytatjuk bármihez hasonló. Nyilván együttes tagnak lenni, az egyfajta felelősséggel jár, kell egy attitűdöt képviselni annak érdekében, hogy a színpadra felvitt koreográfiák megállják a helyüket, és nyilván egymás irányába is felelősséggel tartozunk. Nyilván arra reflektálva, amit Endre mondott, hogy ez egy fizikai munka igénybevétellel is jár, természetesen. Tehát nem kell azt mondanom, hogy például ezt a koreográfiát, amit ma is elő fogunk adni a délután folyamán, azt szerintem alsó hangon 3-400 alkalommal elpróbáltuk az évek során, de ennek igazából meg is lett az eredménye, és nyilván fizikailag is fejlődtünk, de mindemellett tegnap este, amikor 6-8 év után újra elővettük ezt a folyamatot, akkor az izommemória az abszolút dolgozott bennünk, és nagyon rövid idő alatt össze tudtunk rakni egy 10 perces koreót.
0: Fantasztikus, mert pont azokat a szavakat mondtad, amire én is gondoltam, hogy 10 év után ilyenkor előjönne az izommemória, de akkor ezt a kérdést is megválaszoltátok. Van még néhány kérdésem, amit mindjárt fel is teszek.

0: A Százlábú Néptánc Együttes 20 éves. Ennek kapcsán beszélgetünk Virág Endrével, aki az alapító, illetve hát a jelenlévő alapító, és Kis György Mátéval, aki viszont korábban táncos volt, illetve hát ma is színpadra fog lépni. Endre, miért jó táncolni? Miért jó a néptánc?
1: Kutály Zoltán, Bartók Béla valami ilyesmit mondott, nem tudom pontosan idézni, hogy lehet tánc és zene nélkül is élni, csak nem érdemes. És az ők tanulmányaik, amik most már múlt századi, de valójában bebizonyított, hiszen eltelt egy időút, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen szinten néptáncolnak, énekelnek, kórus, meg népi éneket foglalkoznak, azoknak jobb a tanulási készségük, és nem csak a ritmus érzékük fejlődik, hanem igazán a szépírás érzékük, más a hozzáállásuk az emberekhez, egymáshoz is, hiszen ne felejtjük el, hogy a sport az általában egynemű, ugye a foci, vagy a kosár, vagy valami, a néptánc az a fiú-lány kapcsolatokon múlik többek közt, és már a fiúnak a hozzáállása, vagy a lánynak a hozzáállása, hogy oda megy. A rengeteg pozitívumot tudnék mondani, szerintem nem volna elég a rádióiddal, de nem ez a lényeg. A lényeg az egészben az, hogy ezt valamikor műveltik az emberek, és évszázadokon keresztül ezt csinálták, és oda alakult, ahol alakult az a valami. És nagyon jó a rock, én is szeretem, és a jazz is, és minden más, félreérthetetlen. Csak hogyha elsorvad a mellette levő gyökér, ami valamilyen szinten az etnitásunkat csinálja, az annyival kevesebbek leszünk mi a kultúránkon keresztül. Tehát ma a lényeg az egészben, hogy azért érdemes csinálni, mert csak fejleszt. És itt mellettem a példa.
0: Azt hiszem, Máté, hogy ilyen bókot annak idején nem kaptatok, de mostannál inkább. Egy kicsit visszatekintve a korai időkre, hetente mennyi idődet vette el a tánc, még akkor is, hogyha ez egy tökéletlen megfogalmazás, hiszen inkább úgy kéne megfogalmazni, mennyi időt fordítottál erre.
2: Alapvetően csak a próbák tekintetében ugye heti mi legalább kétszer próbáltunk. Nyilván, amikor már idősebbek voltunk, tehát a középiskolai évek alatt vagy liceumban, ott tulajdonképpen azért már voltak sűrűbb periódusok. Összesen nem tudom, nyilván innen rendelkezik a pontos számadatokkal, de mi szerintem amatőr tánc együttesekhez képest elég sok előadást tartottunk. Tehát arra azért tisztán emlékszem, hogy volt olyan hét, hogy hétfőtől péntekig minden délután az iskolát követően valahova elutaztunk és tartottunk egy-egy órás előadást. Tehát összességében szerintem hetente ezt a 6-8 órát erre rááldoztuk, de nevezzük inkább úgy, hogy 6-8 órát adott az életünk közé, és nem elvett belőle.
0: Manapság, hogyha egy akármilyen napod van, ugye eszedbe jut, hogy ej, de jó lenne egyet most táncolni. Mert nyilván van ennek a koreografált változata, de hát az ember megtanul mozdulatokat, amiket lehet utána társas táncként is alkalmazni gyakorlatilag.
2: Sőt, ennél tovább is megyek. Az egyértelműen eszembe jut, de nem szoktam itt megállni, és el is kezdek táncolni igazából bárhol, akár az utcán, akár az egyetemen, munkahelyen, otthon. Tehát én nagyon-nagyon szeretek továbbra is táncolni, és annak ellenére, hogy most már aktívan tánccsoportban 2 éve nem táncolok, azért szinte minden nap egy olyan 10-20 percet csapásolok, népzenét hallgatok, bármihez hasonlót. Természetesen nem olyan szinten, mint ahogy régebb csináltuk, de továbbra is szerves része az életemnek. És nyilván erre az a válasz, hogy miért, ez mert nagyon jó és nagyon szeretjük.
0: Te olyan emberként, aki azért elég sokat táncolt ugye iskolásként, mit mondasz a szülőknek, hogy miért éri meg a gyereket akár egy ilyen programra beiratni, nyilván, ha ő is akarja?
2: Szerintem nagyon egyszerű erre a válasz, azért, mert jó. Tehát ha lehető legegyszerűbb perspektívából közelítem meg, mi azért maradtunk ott, mert szerettük. Tehát egy fiatal gyerekre nem lehet egy ilyesmit ráerőltetni, pusztán akkor tud ez szervesen fennmaradni, hogyha ezt szereti. És igazából mi ezt szerettük csinálni. Nyilván, hogyha a mostani fejemmel nézek vissza, akkor tudok magyarázatokat adni arra, hogy ez számunkra miért volt előnyös, és mennyi mindent kaptunk ettől a táncsoportból, de ott akutam mi ebből annyit éreztünk, hogy ezt nagyon jó volt csinálni. Nyilván voltak nehezebb pillanatok, voltak nehéz próbák, hosszú táborok, olyan koreográfiák, amelyeket nem feltétlen szerettünk, de összességében mi azért ragadtunk ott meg, mert volt egy nagyon jó társaság, és rengeteg mindent tanultunk, jó volt ennek a társaságnak, illetve ennek a csapatnak a részese lenni. Tehát igazából én azt tudnám javasolni minden szülőnek, hogy mindenképpen adjanak egy próbát, és onnantól kezdve, hogyha tényleg szeretik a gyerekek, mert megvan a megfelelő közegehez, és megvan a megfelelő infrastruktúra, akkor ez szervesen tovább fog élni. Nem lesz kérdés ebben az egészben.
0: Endre, azt hiszem egyúttal a te munkádat is dicsérték, hogyha valamit hozzá szeretnél még fűzni, akkor itt az alkalom.
1: A mai nap a gálán 200 ember fog fellépni, gyerek, fiatal, idősebb, még 70 éves is, szóval 6-7 évestől 70 évesig el, amihez valamilyen szinten közöm vagy közünk volt, és egymáshoz. És nem az én munkám vagy más, hanem a közös munkám. Együtt izzadtunk, és együtt csináltunk, és együtt csinálják. És igazán ez minden megér. Ennél több nem is kell. Én azt mondom, hogy tökéletes.
0: Virág Endre, Kis György Máté, köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Szépen.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
5: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutari@hochland.com e-mail címre.
6: Unod a megszokott kínálatot? A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, Amures Mall közelében. Supermarket. Fedezd fel a különbséget. Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
7: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
8: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Még a beszélgetés előtt Bence mondta, hogy mennyire jó lenne, hogyha ez a hagyományőrzés ez itt nálunk megmaradna egész Erdélyre jellemzően. Én úgy gondolom egyébként, így végignézve a rendezvényeinket, pláne az ilyen hagyományosabb rendezvényeinket, most már a Körtös Kalács Fesztivált is lehet mondani hagyományosnak, azért rendszerint helyet kapnak ezek a programok, aminek nagyon örülünk.
1: Így van, Endre azt is hangsúlyozta azért, hogy Maros megyében, Hargita megyében organikusabb, erősebb a népi hagyomány, úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk őrizni, a jövő is szebb lesz.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám. Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss Vármezői pisztránk.

0: mezői halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
2: Október 17-én Marosvásárhelyen.
1: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
3: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletes.
4: A Roland Suit férfi öltönyszaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged. Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: A maihoz hasonló időben lesz részünk holnap is. Benyújtotta ma a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek teljes népsorát Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök, és közös fellépésre, őrtüzek meggyújtására szólítja a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi önkormányzatokat. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Jóváhagyta a kormány a Brassó-Fogaras autópálya műszaki gazdasági mutatóit. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint a 49,75 kilométeres stráda megépítése 9,3 milliárd lejbe kerül, a beruházást részben uniós alapokból, részben az állami költségvetésből finanszírozzák, a kivitelezésre 36 hónapot szabtak meg. Közös fellépésre, őrtüzek meggyújtására szólítja fel a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi önkormányzatokat október 25-én, a Székely Autonómia napján. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint az idei megemlékezésnek különös jelentőséget ad a közös cselekvés gondolata. A felhívás szerint október 25-én Székelyföldön és a Kárpát-medence más részein is fellobbannak az autonómia igényre emlékeztető őrtüzek. A Székely Nemzeti Tanács az önkormányzatokat, keresztény gyülekezeteket és civil közösségeket is felkéri a megemlékezésre. Benyújtotta ma a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek teljes népsorát Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök. A PNL, az USZ-ré és az RMDS által támogatott kabinet programja 372 konkrét intézkedést tartalmaz. Siegfried Moresen többek között a parlamenti képviselők számának csökkentését, az állami vállalatok és az adóhatóság reformját, valamint egy egységes ügyfélablak létrehozását ígéri a lakossági ügyintézéshez. A kijelölt kormányfő szerint nem emelnék az áfát, és amint lehet, visszaállítanák a 19%-os kulcsot. A programban szerepel az Európai Uniós pénzek teljes lehívása, az autópályaépítések felgyorsítása és a védelmi képességek fejlesztése is. Nem csak Romániában és Magyarországon romlik az iskolások teljesítménye, a PISA legfrissebb eredményei szerint globális visszaesés tapasztalható az oktatásban. Ez a korábban oktatási mintának számító országokat sem kíméli. Németországban, Franciaországban, Hollandiában és Finnországban is jelentősen romlottak az eredmények. A felmérés szerint az okok között szerepelhet az okostelefonok túlzott használata, a tanárhiány és az oktatási rendszerek problémái. Mint ismert, a PISA eredmények alapján Romániában a diákok fele nem éri el a minimális kompetencia szintet matematikából és szövegértésből. Szigorítja Németország a szociális támogatásokkal való visszaélések elleni fellépést, miután több önkormányzat is szervezett csalási hálózatokra panaszkodott. A hatóságok szerint elsősorban Romániából és Bulgáriából érkező kiszolgáltatott embereket csábítanak Németországba, ahol fiktív munkaszerződésekkel szociális támogatásokat igényelnek a nevükben. A német kormány javítaná a munkaközvetítők, a szociális és pénzügyi szervek, valamint a rendőrség közötti adat cserét. Az önkormányzatok nagyobb hatáskört kapnának a romos épületek felszámolására, a szabálytalanul foglalkoztató munkaadókat pedig szigorúbban ellenőriznék. A maihoz hasonló időben lesz részünk holnap, folytatódik tehát az őszies idő, de vasárnap a mainál már több napsütésnek örülhetünk, csapadék továbbra sem várható. Éjszaka átlag 6 fokig hűl le a levegő, holnap napközben 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
5: És most!
7: Hát háttérben folyamatosan hangolnak a zenekarok, szerencsére a Dumadubánk azért valamennyire zárt, úgyhogy mi is szóhoz juthatunk. Benneteket arra bátorítunk, hogy gyertek ki a Kürtös Kalács Fesztiválra, találkozzatok. Nagyon jó volt találkozni néhány rádiókaga hallgatóval, elbeszélgetni velük. Igazából én ezért szeretem a kiszállásokat, találkozhatunk veletek.
8: Így van, együtt lenni mindig jó, természetesen, hogyha együtt tudunk lenni, és közben még zenét is tudunk hallgatni, az még jobb. Ebben az órában Clean Bandittel indulunk, jön Mabel és a TikTok.
5: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Tájföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vele.

0: Vannak dolgok, amelyeket mielőtt megkóstolnánk, azért jó rákérdezni, hogy meg szabad-e kóstolni. Nem a kürtös kalácsról beszélünk, mielőtt a hallgatók még félreértenék. Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombász Egyesület elnöke, nyugalmazott egyetemi tanár, gombaszakértő a vendégünk a Domadobában. Ő az, akit nagyon gyakran hívnak az emberek, reméljük, hogy gombákat azonosítson, amelyeket az emberek gyűjtenek az erdőből, mezőből. Jó napot kívánok, köszöntjük itt a Domadoba stúdiójában.
1: Jó napot kívánok, örülök az érdeklődésnek. Nem csak engem természetesen, és nagyon örülök neki, hogy van vagy 300 tagtársunk, ezek között van több tucat szakértő is, úgyhogy igénybe is kell venni őket. Még egy vízféle is van, hogy ugye általában azt szokták mondani, hogy ne hagyjuk magunkat nagyon befolyásolni, és az tényleg így is szokott lenni, hogy az jó, de ha gombaszakértőről van szó, akkor kivételt kell tenni.
2: Mert ha nem, mert akkor jön a másik vicc, ugye, hogy minden gombát meg lehet enni egyszer.
1: Tulajdonképpen igen, és az is lehet, hogy többször, lehet, hogy valaki megúszza, de gombamérgezéseket nagyon ajánlatos kerülni azért is, hogy nagyon megkínozzák az embert, tehát szenved az ember. A gyilkos galóca máskülönben nagyon finom, tehát erről is van egy vicc, hogy kérdezi az orvos, hogy hát maga már volt itt, és nem tudja, hogy milyen nagy bajok lesznek belőle. És miért csinál ilyet? Olyan finom volt, doktor úr. És tényleg finom, és nem csak finom, de hasznos gomba. Tehát nagyon fontos az, hogy minden gomba jó gomba, csak az ember goromba. Ennek a lényeg az, hogy megfelelőképpen kell viszonyulni a természethez, mert annak része a gomba is, meg mi is, és akkor nincsen gond. Mert például a gyilkos galóca az együtt él a fával, mikorizál, gyökérkapcsolt gomba, segítik egymást, amúgy jól is néz ki, és mondom, ráadásul finom is, de hát a melegvérűekre nagyon veszélyes. Hidegvérűek, csigák vígan esznek belőle, és meg is tehetik. Sajnos van ilyen tévhit is, hogy
0: ezt akartam mondani, hogy akkor rögtön lőjünk le egy tévhitet.
1: Hogy a csiga megrágja, akkor meg lehet enni. Nem. Nem. Nincsen olyan. Egy dolgot azért el lehet mondani, tehát az is inkább vicc, hogy mi hogy lehet jól megkülönböztetni a mérgező gombától az ehetőtől. Hát a mérgező, az a volant gomba, az áll az erdőszélén és veri a föltözak alapját.
2: Körülbelül így.
1: Többi esetében tudni kell egyet mást.
2: Hogyha valaki mondjuk most szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni, és nincs arra lehetősége, hogy olyan szakemberhez forduljon, aki...
1: Igen.
2: Mi az az alapirodalom, amit érdemes beszerezni ahhoz, hogy hát bátrabban szedjünk gombát?
1: Igen. Na most, akkor le kell szögezni azt, hogy bármilyen jó könyv legyen, bármilyen jó kép legyen, az nem elég. Tehát a gombászatot illetően a legfontosabb a terepben a gomba ismeret. Tehát azt olyan, hogy szagolni kell, nem véletlenül kérünk mi egy orvosi igazolást, mert szoktunk tanfolyamokat is szervezni, tehát ilyen gombászképzőt, hogy a piacon legyen nálunk is gombavizsgálat, de itt Szentgyörgyön van csak, itt is úgy ahogy megoldva, tehát egyesség a piac vállalattal, meg a tanáccsal, mert hogy törvényünk van, hogy gombát lehet árusítani. Csak éppen azok a határozatok, rendeletek nincsenek meg, amelyek lehetővé tennék azt, hogy ez tényleg a gyakorlatban is működjék.
0: Meg is történt a szezon elején a baleset.
1: Sajnos ez nem működik, és minket akkor keresnek leginkább, amikor gond van.
2: Hát akkor viszont akkor már kiába mondja az ember, hogy ez egy téves szedés volt. Innen fogjuk a beszélgetést folytatni nem sokára. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Repsiszent György abban a kivételes helyzetben van, hogy a központi piacon működik egy gombavizsgálat, ami egyébként nem annyira egyértelmű és magától értetődő, mint ahogyan sokan ezt gondolják, mert hogy nem is általános, nem minden országban van jelen, és most hallottunk egy érdekes információt, de hát megkérem szépen Zsigmond Győző meghívottunkat, hogy mondja el ezt az értékes információt a hallgatóinknak is.
1: Igen. Mindenhol kéne legyen legalábbis nagyobb piacokon gombavizsgálat. Magyarországon volt máskülönben először a világon, az unió államaiban általában ez van, kivéve Franciaországot, ahol a gyógyszerészeket úgy képzik az egyetemen, hogy ismerjék alapfokon legalább a gombákat, és hozzájuk lehet bizalommal fordulni.
0: Ez milyen
1: nálunk, igen. És jó is, tehát ez is lenne egy módszer, tehát hogy nálunk az orvosin, meg a gyógyszerészetén is többet tanítani a gombákról, többet tanítani a gombamérgezésekről, mert hogy akkor azt is elmondhatom, hogy sajnos nálunk egyelőre az van, hogyha a gombamérgezés van, akkor kimossák ugye az embert rendesen, szonda, stb. És még az is előfordulhat, nem csak a vízbe, hogy nem azért ment valaki, mert a kutya vagy a macska kipróbálta, és közben elütött az autós, nem tudták, és elmentek a kórházba, és ott ugye úgy kezelték, mint mérgezettet, hanem sokféle gombamérgezés van. És a gombamérgezések között különbség van, és különbözőképpen kéne kezelni is ezeket. Ez sajnos nálunk nem működik úgy, ahogy kellene. Azt szoktam példának mondani, hogy volt egy algyön Szeged mellett egy kollégánk, Hajdú Miska, akihez helikopter szállt le, nem is egyszer, hogyha gond volt Szegeden a kórházba, és sikerült azonosítani, vagy legalább egy darabkát a gombából elvittek hozzá, és akkor ő azonosította, hogy megfelelőképpen kezeljék a beteget. Mert hogy ez is fontos lenne.
2: Ugye az imént elhangzott még az előző megszólalásunk során, hogy a gombamérgezések is különbözőek tudnak lenni. Melyek azok a gombák, amelyek tényleg halálos kimenetű mérgezést okozhatnak? Nyilván ez, azt szokták mondani, hogy nincs méreg, csak dózis, tehát itt már sánt itt a kérdés.
1: Hát több ilyen gombánk van, amúgy a gombák többsége az ehető, illetve ehetetlen az ember számára. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell óvatosnak lenni. Ez az első szabály, amit megtanítunk a tanfolyamosoknak, és a piacon a szakellenőrök, és főleg ezt kell tudják, hogy amiben nem egészen biztosak, tehát a kétely egyáltalán felmerül, akkor nem szabad vele foglalkozni. Tehát csak biztosra szabad menni. És hogy a gyilkos galóca az első számú veszély, ez tény. Gyilkos galóca az sajnos már nyár elejétől most is van, még most is szedtünk, az előbb most gombanapot tartunk Kiszentgyörgyön, holnap is lesz. Ma a sugárfürdő fele volt a túránk, most zajlik, mindjárt igyekszem én is vissza, mutatjuk be a szedett gombákat, és van közöttük gyilkos galóca is. Abból egy kisebb, közepes kalap, elég egy négy tagú családnak, hogy mindenki életét veszítheti. Na most gyilkos galócával lévő mérget tartalmaz több más gomba is, kisebbek is, kisebb termetűek, úgymond jelentéktelennek tűnők is, és elsősorban a gyilkos galócát kéne nagyon jól ismerni, tankönyvekbe is kéne szerepelnie, mert nagyon gyakori például a légyölő galócával való összetévesztése, amelyik ilyen halucinogén anyagot tartalmaz, tehát kábítószer tulajdonképpen, az is akár halálos is lehet nagyobb mennyiségbe fogyasztva, de távolról sem olyan mérgező, mint a gyilkos galóca, az a piros-fehér pöttyös, amelyikről ének is szól. Sajnos az ének az jó, a dallam jó, a szövegben is hiba csúszott, mert hogy abba úgy van, hogy szégyell a bálba elmenni, mert bocskor van a lábán, hát ennek nincs bocskor a lábán a légyölő galócának. A gyilkos galócának igen, az bocskoros gomba, jó nagy, lelógó galéria van, ilyen kígyóbőrös a szára, fehér a gyönyörű szép fehérek lemezei, húsa.
0: Ugye szép gomba.
1: És nagyon sokféle színe lehet, tehát ez a gond, hogy nem lehet olyan könnyen megoldani, hogy ilyen színű, meg olyan színű, és akkor ez ilyen, meg olyan. Gyilkos galóca az lehet például általában leggyakrabban ilyen olívzöld, olajzöld, de lehet egészen fehéres, lehet sárgás, lehet barnás, amúgy van tiszta fehér változata is, az egy másik fajnak is számít, tehát óvatosnak kell lenni nagyon.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, mert hogy majdnem minden ehető gombánknak azt tartja a mondás, van egy veszélyes párja.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
5: A Brico-ban szeptember 30-áig 15% extra kedvezményt kapsz a teljes színes beltéri ajtó kínálatra, valamint a 8 mm-es Basic Line laminált padlót különböző kivitelezésben 14%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 33 lejötven van írt vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen.
6: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Gyrosz? Ham. Éhes vagy? Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Társadalmi célú hirdetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét lágerek

0: törje vihar a szárnya.
1: Ez
2: a Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
3: J-Lo,

A László Kálmán Gombász Egyesület részéről Zsigmond Győzővel beszélgetünk. Gombaszakember az egy fontos funkció, legalábbis egy olyan környezetben, már pedig a miénk ilyen, hogy szívesen fogyasztunk gombákat. Nyilván vannak olyanok, amiket úgy relatív egyszerű azonosítani, egy csiperke, egy őzlábgomba, de ahogy az imént mondta Zsolt is, mindegyiknek van szinte valamiféle mérgező párja.

0: ez egy érdekes helyzet amúgy, mert az Unióban van, és ugye az ősszel például a gyilkos galócát emlegettem, az a legveszélyesebb, tehát mivel lehet összetéveszteni. Hát, ha jól megegyezzük a főbb ismertető jegyeit, akkor mondom, hogy nehéz összetéveszteni, viszont most is szedhettünk például a citromgalócát, az csak enyhén mérgező, és nem olyan, tehát nem, nincsen bocskora például. Na most a bocskor is olyan dolog, hogy valaki lehet, hogy nem veszi észre, hogy leszett egy gyilkosgalócát, azt hitte például, hogy szedett egy zöld színű galamgombát, mondjuk varas hátut, vagy
1: igen,
0: a zöldes változat a kék hátunak. Ez előfordulhat, csak hogy annak nincsen gallérja, az egészen más, nincsen bocskora sem más különben. Na de nem mindig elég figyelmes az ember, és akkor a baj megtörténik. Vagy pedig, hogyha egészen kicsike, akkor akár püfetekkel is összetéveszthető, még nincsen kifejlődve, de hogyha ketté vágjuk, a galoca, az már látszik, a körvonalakat lehet látni a ketté vágott gombában is, mert a püfetek az nem olyan, az olyan, mint a sajt, tehát egyformán fehér, mikor fiatal, és aztán természetesen sárgul, változtatja a színét, aztán egész por lesz belőle, porzik, és úgy terjedhet. Amúgy az is finom gomba. Na most a mérgező, ehető még annyit azért mondjak el, hogy ezt a két kategóriát elég nehéz így. Hát egyáltalán a megkülön, mi az, hogy mérgező, és mi az, hogy ehető. Van olyan ehető gomba, amelyik nyersen mérgező. Tehát itt van például Szentgyörgy háromszéka, borsgomba, ez a piruló galócának mondják, nyersen mérgező. Máskülönben enyhén. De sütés, főzés után finom ehető gomba lesz belőle, nem az egyetlen. Most ősz van, itt van a gyűrűs tuskogomba, például a Gebének mondják, vagy mondják Mihály kogombának is máshol, mert ugye Szent Mihály naptáján kezdődni a szezon, kezdte renni belőle sok, és az például olyan, hogy 15-20 perc előzetes főzést igényel, el kell dobni a levet, és utána lesz belőle finom, jó ehető gomba. És van olyan, hogy fiatalon kell csak enni, mert hogyha megöregszik, ilyenek a taplófélék szinte mind, mert például most szedtünk sárga gévagombát, de az olyan állapotban volt, hogy nem lehet megenni, vagy mint a fát enni az ember, de fiatalon, finom, ehető, csak azt is például előzetes főzést igényel, hogy a csársav kimenjen belőle.
1: Anélkül, hogy valaki éveket töltsön el azzal, hogy ilyen szinten ismeri, hogy ön beszél ezekről a gombákról, mi az a minimális alap, ami elérhető, mondjuk önök által is ajánlott, hogy az emberek mondjuk felkészüljenek arra, hogy kimenjenek az erdőbe, és mondjuk 3-4 fajta gombát biztonságosan tudjanak szedni?
0: Igen. Hát az, hogy kimenjenek az erdőbe, és szedjenek gombát, és biztonságosan is, erre általában mindenkinek megvan az alapja otthonról, mert ezt szoktak a szülők, a nagyszülők megtanítani, bizonyos gombafajok ismerete, vidékenként ez változik máskülönben. Nekem ez a fő szakterületem amúgy a népi gombászat, és egy ilyen jó alapfok, középfokúnak tartom a saját gombaismeretemet is, és nem is törekedtem arra, hogy nem tudom, milyen felsőfokú legyen. Amúgy nem azt jelenti ez, hogy a népi bölcsesség az lebecsülendő, mert ugye például az ajánlatos megszívlelni, hogy amit nem ismerek, az mind bolondgombának kell tekinteni, tehát óvatosnak kell lenni. Tehát lehet menni, ha tudjuk, hogy ismerek 8-10-20 féle gombát, amelyiket biztosan fel tudok ismerni, de tényleg biztosnak kell lenni, semmi gond. De hogyha most kezdek ismerkedni, akkor sincsen semmi gond, csak óvatosnak kell lenni, nem kóstolgatjuk meg anélkül, hogy szakértőnek a véleményét kinek értük volna.
2: Azt hiszem, hogy ez volt a záró gondolat, amit érdemes megszívlelni, hogyha van valahol egy szakértő, valaki, aki jól ismeri, köztudottan jól ismeri, hozzáforduljon. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
0: Nagyon szívesen.

0: kiszállásainkban, mint már mondtam, az is jó, hogy találkozunk veletek, de a másik jó, hogy igazán érdekes történeteket szoktunk mi itt meghallgatni a Dumadubában, ami a ennél is jobb, hogy veletek is megoszthatjuk mind ezt. Megyünk tovább, még a Rádió Gaga hétvégéből maradt egy teljes óránk, ugyanis délután 6 óráig tart műsorfolyamunk. Ez holnap sem lesz másképp, holnap is várunk benneteket, szintén kint leszünk a Kürtös Kalács Fesztiválon, Kis Bencével.
1: Így van, jó, hogyha együtt vagyunk, és hogyha idejöztök és nyertek netán valamit nálunk, akkor az annál jobb, hiszen szívesen adjuk a, van nekünk egy Dumaduba sátrunk, amiben egyébként mindenféle jó dolgot lehet nyerni, és a mai nap is úgy nézem, hogy sokan érdeklődtek iránta.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Folytatódik holnap is az őszies idő, de vasárnap már a mainál több napsütésnek örülhetünk. Legkorábban október közepén indíthatják újra a Csernavodai atomerőmű 2 reaktorát, és rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világgyáraiban. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Az elmúlt 25 év egyik legjobb méztermését hozta az idei év, a méhészek szerint. Jó volt a repce, az akáca, hárs és a napraforgó méz hozama is. A bőséges termés miatt azonban jelentősen csökkent a nagybani felvásárlási ár. A méhészek szerint a bolti méz ára ettől nem csökken. A piacokon az akác mézet továbbra is 45-50 leért, egyes helyeken pedig akár 60 leért kínálják kilónként. Az árak várhatóan októbertől emelkedhetnek. Legkorábban október közepén indíthatják újra a Csernavodai atomerőmű 2 reaktorát a Duna vízhozamának alakulásától függően. Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár szerint a következő 10 napban nem várható olyan vízszint, amely lehetővé tenné a reaktorok biztonságos újraindítását. A vízhozam a következő napokban tovább csökkenhet. Krisztián Busoly szerint szeptemberben semmiképp sem indulhat újra az erőmű. A kieső villamos energiát nagyrészt importból pótolják, emellett a gázerőművek, a nap- és szélerőművek termelése is hozzájárul az ellátáshoz. Akár 1730 lejes bírságot is kaphatnak azok, akik szabálytalanul használják az elektromos rollert. Július 1-től egy bírságpont értéke 216 lej 25 bani. Az ittas rollerezésért, a piros lámpán való áthajtásért, menet közbeni mobiltelefon használatért, vagy az autópályán való közlekedésért 1297 és 1730 lej közötti büntetés járhat. 865 és 1081 lej közötti bírságot szabhatnak ki utasszállításért, illetve azért is, ha valaki a zebrán nem száll le a rollerről. Elektromos rollert közúton 14 éves kortól lehet vezetni, 16 év alatt pedig kötelező a sisak. Ideiglenesen lezárják holnap délelőtt a forgalmat a Gyurgyu-Russzé Barátság hídon egy nemzetközi futóverseny miatt. A Russzé-Gyurgyu szabadszellem futást idén 9. alkalommal rendezik meg. A verseny 11 és 13 óra között zajlik. A két országot összekötő hídon mintegy 450 résztvevő fut majd. A román és a bolgár hatóságok közösen irányítják a határforgalmat, és arra kérik az utazókat, hogy vegyék figyelembe az időszakos korlátozást, illetve kövessék a rendőrök utasítását. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, a legtöbb Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban. A Nemzetközi Robotikai Szövetség adatai szerint 2025-ben a működő ipari robotok száma 9%-kal nőtt. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, 11%-kal többet, mint 2024-ben. Kínában 354 ezer új robotot telepítettek, ami a globális telepítések 59%-a. A maihoz hasonló időben lesz részünk holnap, folytatódik tehát az őszies idő, de vasárnap a mainál már több napsütésnek örülhetünk, csapadék továbbra sem várható. Éjszaka átlag 6 fokig hűl le a levegő, holnap napközben 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
6: És most...
1: Van még egy óránk, amit ki is szeretnénk használni. Az a helyzet, hogy a hétvége ilyenkor talán túl hamar elröppen, de azt is hozzá kell tenni, hogy Dészabó Zsolt és Kis Bence még egy óráig veletek vagyunk, és lesz olyan beszélgetésünk, ami szerintem izgalmas.
0: Így van, egy kinyújtott vagányvágány, vagy egy megduplázott rádiogaga hétvége, ahogyan csak szeretnétek. Itt vagyunk holnap is egyébként, úgyhogy mondjuk azoknak, akik ma nem értek ki, vagy nem érnek még a következő egy órában ki ide a Dumadubához, várunk benneteket. Addig is ezt az utolsó órát Kygóval fogjuk megkezdeni, jön a Save My Love.
6: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Meg vagyok győződve, sokan már arra kíváncsiak, hogy hányszor mondjuk ki a kürtös kalács szót, majd a nap
1: 317-nél tartunk
0: a számoló szemben. Nem áruljuk el, holnap este fogjuk elárulni ezt nektek. De meg vagyok győződve, vannak olyanok is, akik kíváncsiak, hogy vajon még mit tudunk kérdezni a kürtös kalács készítőktől. Most egészen a medvéktől jön a kürtös kalács, Osdoláról, mert hogy Kovács Vera a vendégünk itt a Duma Dubában. Szia Vera!
1: Szia, Isten hozott!
2: Sziasztok!
0: Miért volt téged ilyen nehéz meggyőzni, hogy ide gyere hozzánk be a Duma Dubába, gyere meséld el?
2: Jaj, hát nektek ez olyan könnyen megy, de nekünk a kürtös kalács sütés megy annyira könnyen, mint nektek a bazdmeg.
1: Nem, hidd el, nekünk a kürtös kalács sütés sokkal nehezebben menne, tehát Zsolt képes egy ilyen mikrofonnyi, nem túl nagy a mikrofon a hallgatóknak, azért mondjuk el kürtös kalácsot is összebarmolni. Vera, hány éve sütsz te kürtös kalácsot? Mikor, emlékszel a legelső alkalomra, amikor nekiálltál kürtös sütni?
2: Igen, emlékszem, az úgy történt, hogy egész kiskoromban nagymamám téglát tett a lábam alá, úgyhogy nekem ott kellett segítenem a családi kürtös kalács sütésbe, úgyhogy ha azt veszem, hogy mikor sütettem, akkor egész kiskoromban.
0: Már valakitől megkérdeztem, itt adom a Dubában ezzel, akkor megkérdezem tőled is, mert nagyon érdekel ez. Még mindig készítünk mi is ilyen házi kürtöst, ilyen kisebbet, ilyen tenyeremnyit, de annak teljesen más az íze, mint annak a kürtös kalácsnak, amit ti is például készítetek. Ennek mi az oka elsősorban?
1: Nem
0: a
1: tudjuk
0: méret?
1: Az övéből, most nem ettünk.
0: De a méret miatt más ez a dolog. Tudjuk, hogy a méret a minden, de hogy ugyanúgy a...
2: Ugye, Isten, igazából én azt gondolom, hogy a legfontosabb az a recept. Tehát, hogy minden családnak, minden, tehát, hogy már, hogy te családit kérdeztél, hogy
0: nyilván,
2: otthon
0: sütettek.
2: Mindenkinek más az ízvilága, én azt gondolom, hogy ez is hordozza. Nekünk pedig lenne... Én beleszülettem, úgymond, egy ízvilágba, úgyhogy azt én nekem csak tovább kellett vinnem. Tehát, hogy
0: és mai napig azt csinálod?
2: Mai napig igen, egy icipicit módosítottunk mi is, ugye a mi szájízünk szerint, de igen, azt.
1: De igaziból a kürtös kalács az valahogy úgy van a fejedben, hogyha most nagymamád megkóstolná, akkor ne tudja azt mondani, hogy ez mi?
2: Abszolút.
0: Verecska, mi ez, amit itt csináltuk?
2: Van azért nekem egy ilyen, az biztos, ha meglátná, hogy mi minden munkászközünk gépesítve van, biztos megmondaná, hogy azért a citromot csavarjuk kézzel.
1: Na igen, ezt akartam kérdezni. Igen. Nekem veszőparipám, de tényleg, tehát hogyha a citromot érzem benne, akkor én nagyon boldog vagyok. Ha nem érzem a citromot a kürtös kalácsban, akkor én úgy érzem, hogy az... De, valószínűleg ugyanaz van, hogy nekem is a fejemben megvan, hogy milyen kell legyen.
0: Látod, de érdekes, hogy mindenkinek megvan a helye, nekem a só. Nekem, én a sóval vagyok így. Tehát, hogy a sótlan a tészta, én köpöm ki.
1: Borzalom.
2: Igen, azért van az, hogy nehezebb eltalálni, ugye, hogy mindenkinek a szájízét, de a visszajelzéseik alapján mindenképpen mi legalábbis nekünk a vásárlók a magja az egész történetünknek, hiszen mi családi vállalkozásként működünk, úgyhogy az ízvilágot úgy tűnik, hogy eltaláltuk.
1: De figyelj, és azt mondd el, hogy nagyjából egy évben hány helyszínen fordultok meg? Hiszen vannak, akik tényleg csak a kürtös kalács fesztiválra jönnek Lesepsi-Szentgyörgybe, vannak, akik azért folyamatosan vásároznak.
2: Hát úgy, én úgy hónapokra le tudom osztani, hogy olyan 2-3 hétvégen, tehát egy hónapban tehát az első 3 hétvégét az általában kürtös kalácsozzuk.
0: Wow.
2: Ez azért nehéz nekünk, hiszen nem ez a fő szakmánk, ezt azért csináljuk már, hogy ez nekünk több mindegy munka, mert szeretjük, de nekünk van még.
0: Tehát, hogy hétvégén vásárokban jártok, és hétfőn kezditek a munkát elő?
2: Igen.
0: Azt a
2: minden.
1: Pénteken munkát abba hagyjuk, megyünk kürtös kalácsozni, mert a szórakozás.
2: Azt imádjuk.
1: Napi 20 órában, ugye?
2: Igen.
1: Rendben.
0: 40 fokban még sütjük a kürtöt.
1: Székely asszony az azt szeret, hogyha kint 40 fok van, álljon a parázs mellett, mert innen folytatjuk.

0: az a különbség Vera is köztünk, hogy Vera bennünket szokott hallgatni, ez neki könnyű. Mi megkóstolnánk nem Verát, hanem a kürtös kalácsát, ez most nem jött össze.
1: De pótoljuk. Megvan az ígéret. Én azt mondom nektek is, hogy kóstoljátok meg. Eleve érdemes lenne tényleg mindegy kürtös kalácsból, egyszer majd biztos lesz egy ilyen tasting menő, hogy mindegyiket össze lehessen hasonlítani, hogy az ember a finomságokat érzékelje.
0: Hát a végén, hogyha végigkóstolod az egészet, a kollégát itt láttam, a másik kollégát végigment mikrofonnal, hogy a végén már nehéz volt a beszélni, hogy mondjam.
1: Van, aki megrészegül a kürtöstől. Vera, te, aki ezzel foglalkozol, milyen gyakran fogyasztasz kürtöst? Én mindig arra gondolok, hogy egy idő után már úgy nem hiányzik.
2: Igen, ezt ti is, és még nagyon sokan megkérdezik, hogy biztos, hogy ti már nem esztek kürtös kalácsot. De mindig mondjuk, hogy ugye lesz egy, amelyik nem sikerül. Az azt jelenti, hogy az nekünk, az a miénk lesz, úgyhogy mindig eszünk minden alkalommal.
0: Mi nem kapunk sose olyat, ami nem sikerül. Akkor már megkóstolnám baj egyszer. Mindig ilyen szépeket adnak.
1: Én a tegnap kaptam egyet, nem akarták ideadni, mondom, hogy de azt adják ide.
0: Vera, ti miben hisztek, a hagyományosban, vagy azért szeretitek követni a trendeket, vagy éppen alakítani a trendeket, és ti magatok találtok ki új kalácsokat, új ízesítéseket. Tudom, hogy ha 6 kürtösöd van, akkor a 7. biztos kérik majd, és hogyha csak egy van, akkor nem kérnek másodikat.
2: Így van. Hát ugye, tehát az alap az mindenképpen a hagyományos. Recepten azon nem változtattunk évek óta, amióta ezzel foglalkozunk. Az ízesítéssel azért igyekszünk haladni, hiszen van rá igény. Tehát, hogy
0: de már hallottam csülkös kürtös kalácsot is.
1: Misi bácsi nem gondolta komolyan.
0: Szerintem sem, reméljük legalábbis.
2: Mi most mákos málnást.
0: Mákos
2: málnást készítettünk, megkínáltuk
0: a kollégát.
2: Így van, és aki sorba állt, mindenki kért mákos málnást, úgyhogy...
0: Te most az almás, úgy hallottam,
2: almás
0: hogy az almás fahéjas az most nagyon megy. Egyébként, hogyha ősszel van kürtös kalács fesztivál, és készülsz mondjuk egy almás fahéjas kürtös kalácsa, azt azért hagyjuk meg, hogy ennél őszibb ízvilág kevés van. Tehát ez nem feltétlen.
1: Még lehet a sütőtök, ami így még láttam, hogy bejöhet a képbe, de ez a nagy, tehát hónapos retket nem kínálhatsz ősszel, mert nem fog működni. Ha nagyon őszinte vagy, akkor szerinted mi az, amitől a kürtös kalács igazi? Mi az, ami azt mondod, hogy ha az nincs benne, akkor nekem ne is hozzák?
0: Nem mondja-e?
2: Nem tudom ezt elmondani, hát hogy mondjam el? Tehát az, ami belejár, az nélkül, tehát amit mi beleteszünk, anélkül a miénk, én nem tud olyan lenni.
0: De csak van valami, egy valami, ami nélkül tényleg nem tud elképzelni.
2: Minden kell bele. Tehát nincs olyan, hogy valami elfogyts, kimegy a többi kalácsunk anélkül, nem, akkor szaladunk az üzletbe.
1: Egyébként, hogyha ugye mondtad, hogyha nagymamád látna, hogy gépesítve dolgoztok, én nem hiszem, hogy a sátántól való a gépesítés, sőt, megkönnyíti a dolgot, ha megfelelő gépek vannak, azért az se egyszerű.
0: Hát a csuklódot úgy megnézném, mondjuk.
1: Mennyi ideig keltetitek például, keresztitek a kürtös kalácsot? Kíváncsi vagyok, hogy nálatok mennyit kell.
2: A nyers tisztánk az egy olyan órát, tehát az a minimum, és plusz mi keresztjük a sütőn is. Tehát amikor nekünk kimegy a kalács, mert ugye egyetemen egy dolgot csinálunk kézzel, az a kézi csavarás. Az a kézi csavarásunk, ugye kinyomjuk a levegőt a tésztából, úgyhogy mi, amikor feltesszük, akkor mi keresztjük a sütőn is.
0: Nagymamám is meg szokta pofozni, hogy jó, rendesen. Az a kinyomjuk a levegőt, igen, gondolom
2: igen,
0: én.
2: De igen, arra mondom.
0: Nem mondod, hogy már a felcsavarásra is van gép?
2: Igen, de lehet.
1: Azt ti azért
2: igen.
1: Kézzel.
2: Azt ott mi igen, tehát hogy én, nekem az igazi kürtös kalács az, amit bocsáss kézzel meg, csavarunk.
1: Annyit kell még megkérdezzek, mert itt egy picit az időnk megint fogytán van, hogy amikor otthon, mit tudom én, húsvétra karál, valamikor, amikor nekiállsz, kézzel gyúrod, vagy akkor is géppel?
2: Akkor is géppel.
1: Ezt akartam hallani, mert így az igazi. Megállunk, azonnal jövünk vissza.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Még mindig Kovács Vera, az Ozsdalai Kürtőstől a vendégünk, és én azért kíváncsi vagyok, hogy volt olyan, ami ment a kukába. Egy ilyen próbálkozás, kísérlet, hogy gyertek, próbáljuk ezt meg, és nagyon rossz lett.
1: Igen, volt.
0: És elmondod, hogy milyen volt az?
1: Az olyan volt, hogy amikor már felcsavartuk, már akkor láttuk, hogy gondolom mellett, de megnéztük, hogy fog viselkedni a parázson. Úgyhogy alapjáraton tiszta már adta magát, amikor csavartuk fel, de kíváncsiak voltunk, hogy a parázson mi történik, de igen.
0: Úgy de úgy értem, hogy olyan ízesítés, ami nem működött.
1: Az ízzás soha nem volt problémánk.
0: Aha, és abban gondolkodtatok, hogy magát a tésztát ízesítsétek? Ezt még soha senkitől nem kérdeztem meg, de kíváncsi vagyok, hogy ez működne.
2: Ízesítik, de...
1: Igen, ízesítjük, de van, ami a receptünkhöz hozzátartozik ízesítés,
0: igen,
1: de
0: igen,
1: azon nem szeretnénk változtatni.
2: Az alaprecept az kőbe van vésve, és úgy marad, mint a kőtáblák, jól van?
0: Ez így korrekt amúgy, korrekt. Csak hogy nem tudom, hogy most gondolkodom, tudod, hogy mindenki fél akarja találni a spanyol viaszt, és nem tudom, maradok de a Dubaj csokisnál, de hogy...
2: Azt nem hallottam ma még, és tényleg sok embert kérdeztünk meg, olyant, aki azt mondta, hogy az alaprecepten változtat. Valahogy az embereknek 90%-ában az első és a legelső helyen a sima cukros kürtös kalács van. Így vagy ezzel te is?
1: Én is így vagyok, de nagyon, de nagyon szeretjük mi. Pakel volnanum az olmásfai, és nekünk az a kedvencünk.
0: Még a mi kedvencünk is lehet, én a diósal vagyok már vagy 15 éve, azt hiszem. Tehát én azt hiszem, kb. Akkor kóstoltam először diósat. Nekem, bár én hagyományos kürtőshívő vagyok, a fagyi kürtős is bejött őszintén. Nagyon-nagyon kevesen vannak így. De amúgy én a tészta ízesítésén arra gondoltam, hogy rendes cukros kürtös kalács, de a tésztája eperes, tegyük fel. Ezt nem tudsz. Ezt tudod képzelni?
1: De is. Meg vagyok győződve, hogy nem lehet rossz. Uh-huh. Hogyha belecsavarodik, de az van a tapasztalataim szerint, hogy amikor szénre kerül azért a kürtös kalács tészta azért, ami úgy nem
0: odavaló,
1: azt úgy löki ki magából, amikor érintkezik a szénnel. Ugye egy picit a cukor is olyan szemtésább, akkor az úgy kijön ez a pici darabka is.
2: Milyen furcsa, hogy mindig azt hittem, hogy a cukor az tulajdonképp, valószínűleg, hogy úgy kerülhetett be az én fejembe a receptbe, amikor az első a

0: Adtuk. Vera, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ide fáradtál. Ma alig várjuk, kipróbáljuk ezt az almás fahéjas kürtös kalácsot vastag tésztával. Úgyhogy nektek jó vásárt kívánunk.
1: Én köszönöm a meghívást.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
3: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
2: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
8: ismét slágere.

0: Eddig tartott ma a Rádió Gaga hétvége Kisbencével, Bészabó Zsolttal, párosan itt a Kürtös Kalács Fesztiválról, de amint már többször is említettük, holnap is itt leszünk kint, picit kiegészülve a stúdióból, akkor majd Nagy Endre lesz a társunk a stúdióból, mi pedig továbbra is kint maradunk a Kürtös Kalács Fesztiválon, hozunk nektek mindenféle finomságot ide be az éterbe, akik gondolja, az ki is próbálhatja, találkozhat velünk, a mai figyelmet meg nagyon köszönjük.
1: Így van, ezek után már tényleg csak annyit tudunk mondani, hogy nagyon jó, hogy együtt voltatok velünk. Holnap újra várunk, sziasztok!
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz, a Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá, a Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik, és a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
5: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
4: És az új polt meg az elszámok?
5: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
4: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
6: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
7: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
2: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
11: Slágerek és új zenék.
2: Ez a Rádió Gaga.

a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel?
5: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
6: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
7: Gamma Electronics.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét lágerek,

0: olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul. Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
7: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
8: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
7: Deák Hámor. A vidék legjobb árai.
8: Deákhamor.ro.
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
10: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
11: Iară în această oră, slagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Radio Gaga. Radio Gaga Mureș. Șlagere și muzică nouă.